0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

emlékek haza, a Keresztes Ildikó dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Ahogy említettem, már nem hiszem el, meg kellett néznem a naptárat ahhoz, hogy felfogjam, hogy már június 13-a van. Hihetetlen tempóban telik már ez a hónap is, úgyhogy minden pillanatot ki kell, hogy használjunk. Ma például az Antalokat és az Anetteket ünnepeljük, nekik van ma névnapjuk, tehát június 13-án. Emellett ma ünnepeljük a Magyar Feltalálók napját is. Szent Györgyi Albert C-vitamin tartalmú készítményének előállítására vonatkozó találmányának napjához kapcsoljuk ezt az eseményt. Ennek apropóján most hajnalban hozok majd neked olyan neveket, akiket mindenféleképpen meg kell említenünk, ha a Magyar Feltalálók napjáról van szó. Már pedig arról van szó, úgyhogy tarts velem most hajnalban is. Megyünk is tovább. Nap, ez szól a Büszke Gyalogostól most. Itt a Petőfi.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Már épp Tomit hallottad most itt hajnalban a Petőfin Minden Magyar. Megyünk is tovább egy olyan előadóval, aki elmondása szerint előbb énekelt, mint beszélt volna gyerekkorában, alig 10 évesen már tudta, hogy mikrofon mögött fog kiteljesedni, és egyébként ez így is lett, azóta is a mikrofon mögött áll. Mostanra viszont már anyukaként és feleségként szuperál természetesen a zene mellett, hiszen a kettő megfér egymás mellett. Nagyon boldog az összes szerepben, amiben helyt kell állnia, másfél éves kisfia Bence pedig már mozog a zenére természetesen, hiszen az ő vérében is benne van. Ő nem más, mint Patay Anna, akit szerintem nem kell bemutassak senkinek. 2024-es dalát játszom most neked, Gondold át, ez szól most itt a Petőfin.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Folytatjuk is a szombat hajnalunkat. Június 13-a, hajnali 3 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Ma van a Magyar Feltalálók napja, úgyhogy erről is fogunk beszélgetni. Ha te még nem találtál föl semmit, akkor ne csüggedj, talán holnap ezzel a dallal kezdünk.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.
3: Petőfi. Arcon.

jutottunk, látom. Nem kell már meghátrálnom, egy perccel tovább, mert is várnál.

Minden, ami, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Minden, ami Nikosz a folytatásban, ugyanis most Pap Nikoszról lesz szó, aki egy fiatal énekes dalszerző, általában az alternatív pop műfaja jellemző rá. 2024. szeptemberében jelent meg az első dala, a Vége címmel, majd 2025. januárjában a Nem voltál, nyáron pedig az első pörgősebb popdala az Idegenek. Nemrég októberben pedig ismét egy pörgősebb, nosztalgikusabb dala jelent meg, a Minden hibánk. A dalai főként melankólikusak, szerzőként főleg a saját tapasztalataiból építkezik, a zene számára a terápia, önkifejezés és az önazonosság, amivel az önkifejezésen kívül talán segíteni is tud majd az embereken. Most jöjjön az első dala, a Vége, ezt játszom most neked itt a Petőfin.

Tudják, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Június 13-a van, ahogy már említettük, ma van a Magyar Feltalálók Napja, úgyhogy pár nevet mindenféleképpen meg kell említenünk. Többek között Bíró László József nevét, hiszen van egy tárgy, amit szinte mindenki használt már az életében, és ez a golyóstól. A világ egyik legismertebb magyar találmányát Bíró László Józsefnek köszönhetjük. Az volt a célja, hogy olyan tollat készítsen, amelynek tintája gyorsabban szárad, mint a töltő tollaké. A megoldás egy apró golyó lett a toll hegyében. A találmány annyira sikeres lett, hogy ma is emberek milliárdjai írnak a továbbfejlesztett változataival. Ennek örömére, mint ahogyan akkor a feltalálók is biztosan így éreztek, a Happy Soul. Itt a Petőfin.

0: most. Ez a Petőfi Rádió.
1: Azt hittem játék lesz csak egy nagy játék, s hogy megóvsz majd mindentől, mint naptól az árnyék. Igen, így volt, de szép is volt. Én a fényben mindig valami mást kerestem, és addig-addig vártam, míg végül kicsit vak is lettem. De érzem, itt vagy, mindig itt vagy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Kedves éjszakai műszakosok, bulizók, folytatjuk most a hajnalunkat, a szombat hajnalunkat. Hajnali 4 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Ilyenkorra már hajlamosak vagyunk, fáradtak lenni, de a kultúrkör segít nekünk, hogy fiatalok maradjunk. Maradunk fiatalok, ezzel kezdünk.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kész

Míg ébrán reggel 6-kor, ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: Petőfi Rádió.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

Ünnep, ezt hallottad a Bohemian Betyástól, most itt a Petőfin minden magyar, és mekkora ünnep lehetett, amikor feltalálták a repülést, ugyanis ma van a Magyar Feltalálók napja, ennek apropóján muszáj beszélnünk a repülésről. Ma már természetesnek vesszük, hogy repülőgépek szelik át az eget, de volt idő, amikor ez még igazi csodának számított. Kevesen tudják, hogy az első magyar tervezésű és gyártású repülőgép egyik megalkotója Adorján János volt. Nem csak a repülőgép tervezte meg, hanem a motorját is, és 1910-ben sikeresen fel is szállt vele, ezzel ő lett az első magyar pilóta, aki saját tervezésű magyar géppel repült, ez például hatalmas mérföldkő volt a hazai repülés történetében, és ezt kevesen tudják, de te most már tudod, hajnalban mennyi információt magadra szedhetsz. Változik a világ, ezzel megyünk tovább, Kozma Orsi dalát játszom neked.

Vigyen a szél, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és ma vinni is fog a szél, ne aggódj, ugyanis ma helyenként erősebb széllökések is lehetnek. Marad a napos, gomoly felhős idő, de már nem lesz teljesen zavartalan a hétvégénk. Futózáporok, néha zivatarok, főként a Dunántúlon, északkeleten és a középső ország részben fordulhatnak elő, így érdemes lehet az esernyőt is bekészítened a mai napra. A nyugati, északnyugati szél, ahogy már említettem, többfelé megélénkül, helyenként erősebb széllökések is lehetnek. Reggel 6 és 13 fok között indul a nap, délutára pedig kellemes, egészen 26 fokig is melegedhet a levegő. Szóval alapvetően kellemes idő jön sok napsütéssel, de néhol egy kis zápor vagy zivatar, szél megkavarhatja a programokat, úgyhogy esernyő legyen nálad, készülj a szélre is. Felhők közt, ez szól most Marceltől, itt a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Csodaszép reggelt, június 13-a szombat reggel 5 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Nem sokára játszom neked Hegedűs Bori és Templierik dalát. Itt lesz velünk GVM is, de most a kezdésben a fonogram díjas Déva szól neked.
0: Itt egy újabb óra

0: De ez egy gyönyörű hercegnő.
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
2: Világszerte a YouTube-on
1: és a Balatonnál az FM93.9-en.
2: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
3: Itt hagyott az utolsó busz, pedig mondtam neki hello, szervusz. Itt hagyott az utolsó járgás, én itt ragadtam a járdán. Senki

0: itt velem.
1: Akkor is, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. És van olyan helyzet, amikor akkor is véghez viszek valamit, akkor is megcsinálom. Általában a feltalálók is így vannak vele. Például Eötvös Loránd neve sokaknak az iskolában lehet ismerős, de nem csak kiváló fizikus volt, hanem feltaláló is. A leghíresebb eszköze az úgynevezett torziós inga, amely segített a földkéreg vizsgálatában. Ennek köszönhetően vált könnyebbé különböző ásványkincsek és nyersanyagok felkutatása, a találmánya pedig világszerte ismertté tette a nevét. Nem mindig unalmas felnőttnek lenni, lehet ilyen klassz dolgokat is feltalálni egyébként. Vagy mégis unalmas? Unalmas felnőtt, ez szól most Hegedűs Boritól és Templi Eriktől.

mintha nem tudnák, hogy nekik is bőven megteszi a régi, legfeljebb egy kicsit. Alakítani kell rajta, hol bevenni, hol kiengedni, vagy vasalni rá matricát, persze sokszor. Egy mosás is megteszi,

0: egész nap hazai zenét. Világszerte a YouTube-on és Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Megtörtént, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és bizony megtörtént, hogy az első programozók egyike egy magyar hölgy volt, méghozzá Dán Klára. A számítógépes programozás története, hiszen nem csak férfiakról szól, Klára a világ első programozói közé tartozott, az egyik legkorábbi számítógép programozásában vett részt, a munkája segített megalapozni azt a digitális világot, amelyben ma élünk, és amely nélkül elképzelhetetlen lenne az internet vagy az okos telefonok működése. Boldogság, ez az volt számunkra, és a következő dal is. Boldogság, ez szól most itt a Petőfin.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
3: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
5: Új kormánybiztosokat neveztek ki, ma van a Védőnők napja. Folytatódik a napos meleg idő.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M3-as autópályán a Vásárosnamény felé vezető oldalon Bak térségében korábban árokba hajtott egy kamion. A 40-es kilométernél lezárták a külső sávot. Az M43-as autópályán Makó térségében a határ felé vezető oldalon baleset történt. A 34-es kilométernél pályazárat vezettek be, több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 33 180-as számra.
0: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Új kormánybiztosi kinevezések jelentek meg a magyar közlönyben. Magyar Péter miniszterelnök, Rost Andrea operaénekest a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztossá nevezte ki. Bódis Kriszta a Nemzeti Társadalom Politikai Stratégia megalkotásáért, valamint az oktatási, a szociális és egészségügyi területek összehangolásáért felelős kormánybiztos lesz. Radnai Márk pedig a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos. Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit, jelent meg este a magyar közlönyben. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Tisztóító kongresszust tart ma a Fidesz. Várhatóan módosítják a párt alapszabályát. Új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktor korábbi miniszterelnököt. Ma van a Védőnők napja. A több mint egy évszázados múltú hivatás és a magyar védőnői szolgálat ma is egyedülállónak tekinthető nemzetközileg. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezésében országos ünnepséget rendeztek, amelyen megünnepelték a védőnői szolgálat fennállásának 111. évfordulóját, valamint több szakmai díjat is átadtak. Országos közúti ellenőrzést tart jövő héten a rendőrség. Az akció részeként jövő pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: A Dunántúlon és a középső tájakon borult az ég. Északnyugaton előfordulhat egy-egy gyenge eső, napközben 22-27 fok, késő este 13-20 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
4: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallgatják.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
2: Remek alkalom nyílik a kültéri sportolásra. Biciklizni, görkorizni, vagy akár futni egy jót. De hogy mi az első lépés a futócipő vásárlás után, ezt már az Élet Stílus magazinban a mai vendégem árulja el neked. Kocsisen Brigitta, a műsorvezető coach, aki egyébként nem mellesleg, most elvégezte a fitness és testépítés sportedző képzést, és hobbi futó. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
3: Jó reggelt, szia!
2: Ott tartunk, hogy megvan az első futócipőnk, amiről majd beszélünk, hogy milyen egy jó futócipő, de hogyan tovább? Te hogy kezdted el annó?
3: Szerintem nekem nem is volt profi futócipőm, amikor elkezdtem. Szerintem az már egy nagyon jó dolog, ha valaki ennyire tudatos, hogy elmegy és profi futócipőt vásárol. Én arra emlékszem, hogy mindig is utáltam futni a testnevelés órákon, tehát a Cooper teszteket gyűlöltem. Mi mindig a feneketlen tó körül futottunk 4 kört, az volt a Cooper teszt, és megfogadtam 12-ben, hogy soha többet nem fogok a feneketlen tónál futni, sehol, de a feneketlen tónál biztos nem. Na most ehhez képest volt olyan, hogy egy félmaratont lefutottam a feneketlen tónál, az 42 kör. Tehát, hogy soha nem mond, hogy soha, de lényeg a lényeg, amikor én elkezdtem futni a Covid alatt, nem lehetett mást sportolni. Kimentem, kicsit lötyögtem, kocogtam, és ennyi volt. Úgyhogy szerintem a futócipő bár nagyon fontos, de az első 1-2 kilométerhez, hogyha az ember úgy érzi magába a kraftot, akkor ne azt tartsa vissza, hogy jaj, de kell venni egy jó futócipőt.
2: Pedig nekem van olyan ismerősöm, akinek ez adta meg a kezdőlöketet, de abba is maradt a kezdőlöket, mert csak a futócipőig jutott, futni már nem. Na akkor viszont hogyan kell elkezdeni? Ezt gondolom, akkor fejben dől el.
3: Szerintem igen, a jó idő azt szerintem nagyon sokat segít. Tehát azért esőben, hóban, fagyban kimenni szerintem sokkal keményebb, jó időben sokkal jobban van kedve az embernek kint lenni a szabadban. És attól függ, hogy ki milyen típus, tudom, hogy sokaknak segít az, hogyha van társ a futáshoz. Tehát, hogy valakivel megbeszéltük, hogy együtt megyünk futni, hát akkor már lemegyek, hiszen ő ott vár, nem hagyhatom cserben, vagy nagyon sok futóklub létezik, ahol ugye megbeszélt időpontokban, megbeszélt helyen futnak, és akkor már csak a társaság miatt is lemegy az ember, mert szereti a közösséget. Ez is szerintem egy nagy motiváció lehet. Meg az is, hogyha az embernek van vele célja. Tehát, hogyha kitűzi, hogy mondjuk szeretném lefutni életem első 3 kilométerét, vagy 5 kilométerét, vagy 10-et, és akkor innen már egyre magasabbak a számok általában, mert addig már elkapja az embert a gépszíj. És amikor már úgy belejöttem, akkor szépen emeltem a távokat. Először nagyon örültem az első 5 kilométernek, jó, akkor legyen meg egy 10-es. Jó, hát a 10-es után már nincs olyan messze, hogy Váltóban egy félmaraton, akkor egy barátnőmet rávettem, hogy Váltóban nevezünk egy félmaratonra. Ott már nekem jutott a hosszabb táv, a 12 kilométer, tök jól ment. Hát innen már nem olyan sok, egy teljes félmaraton, a 21, és akkor így szépen tornáztam fel. A leghosszabb az 30 kilométer volt, amit egyben futottam.
2: Hajajaj, ne szaladjunk ennyire előre, azért most még csak kezdjük a futást ebben a szép időben, úgyhogy nem sokára folytatjuk is a beszélgetést. A vendégem Kocsisen Brigitta, műsorvezető, coach, hobby futó. Nem sokára futunk is tovább, úgyhogy tarts velünk a továbbiakban is.
1: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
2: Már folytatjuk is a beszélgetést a vendégemmel, Kocsisen Brigittával, műsorvezetővel, kóccsal, aki nemrég fitness és testépítés sportedző képzést végzett, és hobbifutó. Na hát, az előbbiekben beszélgettünk arról, hogy valójában a futás elkezdése az fejben dől el. De azért jó, ha van egy társ benne, és jó, hogyha szép az idő, most szép az idő, úgyhogy hogyan kezdjük a futást, és miért pont a futást?
3: Szerintem a futásban az a csodálatos, hogy futni tulajdonképpen már a pici gyerekek is tudnak. Tehát ez egy olyan sport, ami igazából a vérünkben van. Azért a legtöbb sportnak hosszú idő, amíg elsajátítjuk a szabályait, hogy hogyan kell játszani, esetleg eszközigényes. A futáshoz tényleg semmi nem kell, hanem az ember felveszi a futócipőt, és bárhol a világban, bármikor futhat. Úgyhogy ez egy nagyon csodálatos dolog, hogy futni valamennyire mindenki tud. Persze azért nagyon fontos, hogyha komolyabban elkezdenénk futni, akkor menjünk el egy sportorvosi, vagy legalább egy házi orvosi vizsgálatra, mert nyilván vannak ellenjavallatok. Tehát, hogyha valakinek mondjuk nagyon komoly túlsúlya van, akkor az ízületeket azért komolyan nyírhatja a futás. Lehet, hogy akkor érdemesebb egy tempós sétával indítani, és amikor kicsit csökken a súly, akkor elkezdeni mondjuk szépen lassan kocogni. Tehát, hogy fontos, hogy azért felmérjük azt, hogy alkalmasak vagyunk a futásra, és egyetlen nem kell elkeseredni, hogyha az ember eleinte csak mondjuk egy percet tud kocogni, utána 3 percet sétál, aztán megint egy percet kocog, ez teljesen normális így. A lényeg az, hogy kiment, és szokták mondani, hogy teljesen mindegy, hogy hány kilométer per órával fut az ember. 1 kilométer, az sétálva is 1 kilométer, meg futva is.
2: De mit ad a futás? Miért jó futni, azon kívül, hogy mondjuk elérjük a buszt?
3: Egyrészt azért is jó, mert hogyha el kell érni a buszt, az ember eléri a buszt. Másrészt számomra a futás egy aktív meditáció. Tehát olyankor kikapcsolom a világot, én nagyon szeretek ugyanott futni, nem véletlenül futottam a Feneketlen tónál annyi kört.
2: Pedig nem akartál soha.
3: Pedig nem akartam soha, és mégis ebbe keveredtem, mert olyankor én nem figyelek egyáltalán a külvilágra, teljesen a gondolataimmal vagyok, zenét hallgatok, akkor tudom a legjobban megbeszélni saját magammal azt, hogy hogy vagyok, mit érzek, mit szeretnék, nem szól hozzám senki, tényleg csak én vagyok saját magammal, és én ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt az állapotot.
2: Milyen gyakran futsz?
3: Hetente 3-4-szer, attól függ, hogy mennyi fér bele. Szerintem ez így optimális, úgyhogy ha az ember mondjuk nincsenek komolyabb céljai a futással, akkor ez a 3-4 ez rendben van. De ha valakinek tényleg heti egyszer van ideje elmenni, az is teljesen rendben van, csak mozduljon meg. Tehát minden jobb, mint a kanapén ülni.
2: Mikor elkezdted, akkor is ennyi volt? Akkor is 3-4-szer futottál egy héten?
3: Nem emlékszem, szerintem akkor még nem volt benne ennyire komoly rendszer. Komoly rendszer akkor került bele, amikor elindultam versenyeken, és akkor először ilyen interneten hozzáférhető edzéstervek alapján készültem, és aztán utána elmentem egy futóedzőhöz, amikor azt éreztem, hogy szuper, le tudok futni egy félmaratont, de nem tudok se többet futni, se gyorsabban futni, tehát hogy itt megállt a fejlődés, megtanította nekem a frissítést, a gélek, sótabletták használatát, a megfelelő futótechnikát, hogy különböző tempókban tudjak futni, tehát ne az legyen, hogy elindulok 6.30-al, és 6.30-al futok végig az életemben, hanem hogy tudjak mondjuk, nem tudom, 4.30-al is futni, meg tudjak 7 perc 20-szal is egészen csak lötyögni, tehát hogy legyenek tempóváltásaim, és akkor belekerült ez az egész egy rendszerbe, amit aztán igyekszem is tartani, meg muszáj is vagyok, mert közben ő lett a párom, úgyhogy szólna is, hogyha nem csinálnám meg az edzéseket, hogy elnyövelnye.
2: Na hát ebből az utolsó monológodból nem sok mindent értettem a szakszavakat illetően, úgyhogy erre mindjárt visszatérünk. Kocsisen Brigitta, a vendégem, műsorvezető, kócs, hobbifutó. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést.
1: Segítünk életmódot váltani. Élet, stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a meleg nyári idő, megnyitják az uniós csatlakozási tárgyalások első fejezetét Ukrajnával és Moldovával. Benyújtották az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M3-as autópályán a Vásárosnamény felé vezető oldalon Bak térségében árokba hajtott egy kamion. A 40-es kilométernél lezárták a külső sávot. Az M43-as autópályán Makó térségében a határ felé vezető oldalon baleset történt. A 34-es kilométernél pályazárat vezettek be, több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Hivatalossá vált a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól szóló megállapodás Magyarország és Ukrajna között, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a vállalások teljesítése Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának feltétele, amit az Európai Bizottság és az Európai Tanács is ellenőrizni fog. Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezetét, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatában közölte, a fejezet csoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában, a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Beterjesztette a kormány az Európai Parlamentnek a jogállamisági kritériumok teljesítéséhez szükséges jogszabálycsomagot, közölte a pénzügyminiszter a pénzügyminiszteri tanácsülésén Luxemburgban. Kármán András hozzátette, a következő ülés napi rendjén szerepel a magyar program jóváhagyása.
3: A napokban leadtuk a újra dolgozott RRP programot a bizottságnak, ennek a jóvágyása a következő hetekbe várható, és emellett beterjesztettük a parlamentnek azt a nagyszabású jogszabályi csomagot, ami a jogállamisági kritériumok teljesítéséért szükséges, és ezt a következő napokban, hetekbe tárgyalja a Magyarország gyűlés.
2: Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig korábban kijelentette, Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Követeli a KDNP, hogy a miniszterelnök mondja ki, Magyarország nem hajtja végre az uniós migrációs paktumot. Ezt Rétvári Bence, a párt frakció vezetője közölte, aki szerint a paktum végrehajtása egyebek mellett azt jelenteni, át kellene engedni a határon a migránsokat, és át kellene venni más országokból azokat, akiket a kvóták szerint ide küldenek. Árgus szemekkel fogja figyelni a hazánk, mi történik a határainkon, közölte Torockai László pártelnök. Szerinte a paktum olyan, mint egy meghívó levél, hiszen még azt is tartalmazza, hogy vonzani és legalizálni kell a migrációt, így milliók indulhatnak útnak Afrikából és Dél-Ázsiából. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a magyar kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban, gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett, az állampolgársági kérelmek ügyében is. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte, az előző kormány idején sokan kaptak magyar állampolgárságot, érdemi indok is jogosultság nélkül. Velkei György László szerint egyes esetekben felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. A dokumentum szerint megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTVS modellt. Külön választanák a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet. Új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték a tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett fejezhetik be a képzést.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Rendkívüli vizsgálatot rendelt el az M1-es autópályán történt halálos balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A Győrnél kiépített terelésben haladók egy kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludtak a sofőrök, ezért történtek a balesetek. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják. Megújul a MÁV Plusz alkalmazás. Egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek vásárlása, és bővül az utastájékoztatás is. Vitézy Dávid közlekedési miniszter közölte, az applikációban megválthatók a jegyek minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely Magyarországon belföldi forgalomban is igénybe vehető. Részletesebb lett az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat. Is. Új mozdonyt mutatott be a MÁV, amelyet egyedi grafikával láttak el a Magyar Vasút 180 éves jubileumára. 1846. július 15-én indult el ugyanis az első menetrend szerinti gőzvontatású vonat Pest és Bác között. A MÁV vezérigazgatója elmondta, az új mozdonyt 5 évre bérlik, és megkezdte szolgálatát a Budapest-Keszhely vonalon. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, fontos, hogy a vasúti közlekedés világszínvonalon működjön Magyarországon is. Ennek érdekében indítanak átfogó vasúti járműfejlesztési projektet, amelynek az uniós források jelentik az egyik alapját.
4: Ez a mozdony viszi tehát hírét ezen a nyáron a 180 éves Magyar Vasútnak. Remélem, hogy minél többen találkoznak vele, és aki látja, egy-egy pillanatra elgondolkodik rajta, hogy a technológiai tudás és fejlődés szimbóluma volt egykor a vasút, és bizony ma újra azzá kell válnia, és a MÁV előtt a feladat az, hogy ebben minden munkát elvégezzen és minden támogatást megadjon.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: A mentális és fizikai egészség megőrzésének fontosságára hívják fel a figyelmet a hétfőn kezdődő férfiak egészségének nemzetközi hetén. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője azt mondta, a nőkhöz képest a férfiak ritkábban fordulnak orvoshoz, és a megelőzésre sem fordítanak kellő figyelmet. Bertukné Tamás Renáta hangsúlyozta, a férfiaknál fontos lenne az egészségtudatosság kialakítása, az egészséges életmód, valamint az, hogy rendszeresen vegyenek részt a különböző szűrőprogramokon.
5: Az Egészségablak applikációban nagyon jó tájékoztatót állítottunk össze minden korosztály számára, hogy milyen típusú szűrővizsgálatokat ajánlunk. Ugye ezek nem kötelező szűrővizsgálatok, hanem ajánlottak. A legtöbb esetben a házi orvos segítségével lehet ezeket igénybe venni. Gondolok itt a kardiovaszkuláris kockázat becslésre, illetve az ezzel kapcsolatos vizsgálatokra, vérnyomás mérés, EKG vizsgálat, bokakorindex vizsgálat.
2: Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányzóknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti, legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat CT-vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes lehet. A programra előzetesen kell regisztrálni.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Folytatódik a meleg nyárias idő, nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, elszórtan lehet kisebb eső. Napközben 22-27 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: Petőfi Rádió. Sport.
6: Győzelemmel kezdett az Egyesült Államok a világbajnokságon. Az FTC 5 méteresekkel maradt alul a BL döntőben. Pályára lépett a társrendező Amerikai Egyesült Államok is magyar idő szerint hajnalban, és 4-1-es győzelmet aratott Paraguay ellen. A társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzése 1-1-es döntetlennel zárult. Kanada ezzel a döntetlennel megszerezte története első VB pontját. A női vízilabda bajnokok ligájának 4-es döntőjének fináléjában a Ferencváros büntető párbajt követően 17-14-re kikapott a görög Olimpiákosz ellen, így ezüstérmet szerzett. Guzi Blanka aranyérmes lett a budapesti öttusa világkupán. A Diósgyőr sportolója magabiztos versenyzéssel, a végén brit ellenfelét lehajrázva lett első. A másik magyar döntős Erdős Rita a 10. helyen végzett. Szombaton is 2 magyar résztvevőnek szurkolhatunk a férfi döntőben. Böhm Csaba csoportjában a 4. lett, míg Kolesár Mihály első helyen jutott tovább az elődöntőből. A magyar női röplabda válogatott 3 szetben nyert a vendég észt csapat ellen Kecskeméten az Európa Liga alapszakaszának 3. játéknapján. Így 3 meccs után veretlen a csapat, amely vasárnap a 4 közé jutás szempontjából kulcsfontosságú meccsen fogadja a horvátokat a Messzi István sportcsarnokban. A 3-szoros címvédő Varga Ádám megnyerte a pénteki középfutamát K1 500 méteren, ezzel bejutott a döntőbe a Portugáliában zajló olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa-bajnokságon. Mellette mindkét magyar páros is bejutott a fináléba K2 500 méteren, az Újfalvi Laura, Csikós Zsóka, valamint a Kuruc Levente, Fodor Bence dúó is érdekelt lesz a vasárnapi döntős programban. Lando Norris végzett az élen a Forma 1-es katalán nagydíj 2. szabad edzésén. A brit mögött Russell, Piastri, Leclerc, Antonelli és Verstappen zárta az első 6-os sorát. Lewis Hamilton a 9. helyen zárt.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
2: A mai Éles Stílus magazinban a futás került terítékre. Folytatjuk is a beszélgetést vendégemmel, Kocsisen Brigittával, műsorvezetővel, kóccsal és hobbi futó is emellett. Beszéltünk már arról, hogy valójában a futást fejben kell eldöntsük, és úgy kell elinduljunk. Beszéltünk arról, hogy miért pont a futás, mit ad nekünk a futás, mint lelkileg, mint testileg. Na de most beszéljünk arról a gyakorlatban. Megvan a jó futócipő, megvan az elhatározás, na de mégis oda megyünk a futópályára. Mit csináljunk? Hogy kezdjünk bele?
3: Szerintem a legfontosabb az az, hogy ne rögtön kezdjünk bele, hanem egy picit mozgassuk át magunkat. Nem kell túl nagy dolgokra gondolni, csak ami mondjuk a bemelegítés volt a testnevelés órákon. Tehát egy picit, egy pár percet mozgolódjunk, mielőtt nekiindulunk nagy tempóval a futásnak. A másik pedig, hogy miután végeztünk a futással, egy kicsit nyújtsuk is le az izmainkat, főleg ugye a lábizmok nyilván, amik ilyenkor igénybe lettek véve. Most már, hogy jó idő van, nem lehet az sem kifogás, hogy az ember visszaszalad az otthonába, mert fázik. Én például imádom a világon a legjobb érzés egy kiadós edzés után leülni a fűbe, és ülve lenyújtani, utána elfeküdni, süt a napocska, szóval hogy ennél szerintem nincsen jobb, ezt nem érdemes kihagyni. Ez a legjobb része a futásnak.
2: Ezzel egyetértek, bár nem a futásnál, hanem mondjuk egy zumba edzés után. Én nem szeretek futni, úgyhogy most téged hallgatunk.
3: Sose mond, hogy sose. Én is mit mondtam a Cooper tesztnél?
2: Valóban. Na és akkor, hogyha mondjuk valaki elkezd futni, de elveszti a motivációját, vagy a lelkesedését, és kudarcérzése van, mert mondjuk egyre rosszabbakat fut, vagy egyre rosszabbul érzi magát futás után, akkor mit javasolsz? Hogy ne adja fel?
3: Én azt gondolom, hogy a fejlődés sosem lineáris, tehát mindig vannak rosszabb napok, rosszabb hetek, rosszabb edzések, egy csomó minden befolyásolja. Az ember mennyire stresszes, mennyit tudott aludni, mit evett, nőknél akár a ciklus is, hogy éppen a ciklusunkban hol tartunk, tehát azért, mert van néhány rossz edzésünk, vagy az adott életszakaszunkban nem a futás van a központban, az nem azt jelenti, hogy örökre sútba kell dobni. Szerintem a futás meg a futócipő az megvár, és aki egyszer ráérzett az ízére, az nem fogja soha teljesen félredobni. Lehet, hogy nem fog már versenyeken indulni, vagy nem a tempó lesz a cél, de az az érzés, amit az ad, hogy ott vagyok a futópályán, zenét hallgatok már, aki zenét hallgat, vagy ott vagyok az erdőben, aki a terepfutást szereti, és én vagyok a gondolataimmal, és visszalábam, hát az valami csodálatos érzés.
2: Most, ha a kedves Petőfi Rádió hallgatónak üzenhetnél így a beszélgetés végén, aki esetleg eljátszott a gondolattal így ezek után, hogy na, akkor ő is futócipőt ragad, és megy egyet futni így hétvégén, mit üzensz neki két mondatban?
3: Hát is stílusosan azt mondanám, hogy talpra magyar. Futócipőre fel, futópályára fel, csodálatos, gyönyörű futópályáink vannak, és erdeink vannak, úgyhogy érdemes nekiindulni, ha csak egy kilométert, ha két kilométert, ha felváltva kocogni, sétálni, de menjünk, haladjunk, mert hogy erről szól az élet.
2: És ha közösen szeretnének futni valakivel, akkor a Feneketlen tónál megtalálnak téged.
3: Így igaz.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, remélem sok mindenkinek megjött a kedve a futáshoz.
3: Én is köszönöm a meghívást.
2: Kocsisen Brigitta, a műsorvezető kócs, aki egyébként fitness és testépítés sportedző, hobbifutó, ő volt a vendégem. Ha esetleg lemaradtál a beszélgetésről, akkor újra hallgathatod a Spotify oldalunkon.
1: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében.
3: A Duna napok az kihagyhatatlan.
2: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
4: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
2: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész ma 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
5: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
6: A műsorajánló után.
0: A legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
7: Felmentették a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit, tüdőrák szűrést szerveznek a dohányzóknak, folytatódik a napos meleg idő.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M3-as autópályán a Vásáros-Namény felé vezető oldalon Bag térségében korábban árokba hajtott egy kamion. A 40-es kilométernél lezárták a külső sávot. Az M43-ason Makó térségében a határ felé vezető oldalon baleset történt. A 34-es kilométernél a forgalom a leálló sávon már megindult, de még mindig több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
7: Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit, jelent meg este a Magyar Közlönyben. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Új kormánybiztosi kinevezések jelentek meg a Magyar Közlönyben. Magyar Péter miniszterelnök, Rost Andrea operaénekest, a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztossá nevezte ki. Bódis Kriszta a Nemzeti Társadalom Politikai Stratégia megalkotásáért, valamint az oktatási, szociális és egészségügyi területek összehangolásáért felelős kormánybiztos lesz. Radnai Márk pedig a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos. Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. Megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTVA-s modellt, külön választanák a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet. Új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. A törvényjavaslat indoklása szerint a közszolgálati médiának kiemelt szerepe van a hiteles tájékoztatásban és a társadalmi párbeszéd elősegítésében. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányzóknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti, legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat CT-vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes. A programra előzetesen kell regisztrálni. Növekvő utasforgalomra számít a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. A légi kikötőben új utasfelvételi pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készülnek a csúcsidőszakra.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Délelőtt még borongós időre számíthatunk, északnyugaton gyenge eső is lehet, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 22-27 fok, este 13-20 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
6: A hírek után.
8: És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra.
9: Itt a Petőfi Rádióban.
10: Csukás Mese Rádió.
11: Én nagyon szeretem.
8: Egy csibetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok! Én Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Kiskoromtól kezdve, de még felnőtt koromban is, nagyon szerettem meséket hallgatni, úgyhogy remélem tetszeni fog, amit most mesélek nektek. Fecske László, a kiskakas, aki összekeverte a napot a holddal. Egy este a kokasülő baromfi udvaron furcsa dolog történt. Éjfél felé járhatott az idő, amikor a tyúkolból Csóbilla, a fiatal kiskakas, fáradtan tántorgott ki. Bizonyára rosszat álmodhatott, azért ébredt meg az éjszaka közepén. Ide-oda dölöngélve közelítette meg kedvenc szemétdombját, amelyre csak nagy nehezen tudott felkapaszkodni. Valószínűleg azt sem tudta, hogy hol van, mert tágra merett szemekkel nézett körbe a baromfi udvaron. Miután felismerte az otthonát, tekintetét az égre emelte. Aznap este éppen teli hold volt. A csillagok is erősen világítottak, s az udvaron a nagy fényességtől mindent tisztán lehetett látni. A malacok itatóját, a magas kukoricatárolót, s az udvar közepén meredező fűzfa láncsa alakú leveleit is. Csóbilla nagy levegőt vett, és hangosan kukorékolni kezdett. Kukorikó! Egy álmos tyúk kukucskált ki mérgesen az olból, és ráripakodott a kiskakasra.
2: Elment az eszed? Mit óbégacit, mint a félkegyelmű? Hajnal még messze van.
1: Csóbilla értetlenül bámult a tisztességben meghízott tyúkanyóra, és így szólt.
2: De hiszen már reggel van, a nap is fent ragyog az égen. Fáradt még ugyan, mert még nem világít teljes erejéből, de fent van. Ó, te kelekótya! Nem látod, hogy az ott fent nem a nap, hanem a hold? Azonnal gyere be az olba és térd nyugovóra, mert ha a gazda fel kell a kornikálásodra ének évadján, rettentő mérges lesz.
1: A kiskakas lehajtott fejjel indult el az ól felé, de mielőtt belépett volna, még visszanézett az égre, hogy megbizonyosodjon, valóban a holdat látja-e.
2: Ez tényleg nem a nap, mondta szégyenkezve, s felugrott az ól egyik létrájának a szabadon lévő fokára.
1: Hamar el is nyomta őt az álom, de egy óra múlva ismét felriadt.
2: Fáradtan támolygott ki az olból, feltekintett a fényesen ragyogó holdra, majd újra kukorékolni kezdett. Kukorikó!
1: Ismét a tyúkanyó ébredt fel elsőként a nagy kiabálásra, s hamarjában odaszaladt a még félelomban lévő kiskakashoz.
2: Azt a hét meg a nyolcát! Már megint itt dáridózol! És már meg, még késő éjjel van. A nap most a föld túloldalán jár. Sokára ér ide.
3: De hát,
1: kezdte a kiskakas, s az egyik szárnyával az égre mutatott.
2: Igen, látom, hogy a hold fényesebben ragyog, mint valaha, de akkor sem téveszthető össze a nappal. Tán látni lehet napközben a csillagokat az égen?
3: Nem,
1: válaszolta szomorúan a kiskakas.
2: Bizony, hogy nem. Most pedig egy-kettő, szedd a lábad, és telepedj a helyedre az olban. Reggelig ki nem merészkedj onnan, mert kutya világ lesz.
1: Miután visszavonultak mindketten, ismét csend telepedett az udvarra. Csak a mezőn ciripelő tücskök és a békák halk altatónak is kiváló dallamait lehetett hallani. Újabb egy óra elteltével Csóbilla ismét álmaiból riadt fel, elfelejtve a tyúkanyó korábbi intelmeit,
2: tülöngélve tipegett ki az olból, megcélozva a szemétdombot. Ott aztán ismét a holdra merett, és hangos ébresztőt fújt. Kukorikó!
1: A tyúkanyó helyett ezúttal a gazda rohant ki a házból. Látszott, hogy mély álmából ébresztették fel.
2: Mi az? Már is reggel van?
1: Hebegte zavarodottan.
2: De hiszen csillagos az ég, és teli hold van.
1: Csóbilla ekkora már magához tért az olból kitántorgó tyúkanyóval együtt. Lassan megjelent a többi csirke is, s mind attól tartottak, hogy a kiskakas téves ébresztése miatt büntetés vár majd rá, de nem így történt. Vilmos gazda még meg is köszönte Csóbillának az ébresztőt, ugyanis jól tudta, hogy teli hold idején a halak jobban harapnak, mint máskor. S mivel, hogy a gazda nagy horgász hírében állt, igencsak megörült annak, hogy a kiskakas felébresztette őt még a hajnal előtt, mivel többször is szeretett volna kimenni a kertje végében meghúzódó tóhoz egy kis éjjeli horgászatra, de mindig átaludta az egész estét. Attól a naptól kezdve a baromfi udvar Csóbillát éjjenezte, hiszen Vilmos gazda öröme kiterjedt az udvar minden apró jószágára. Még finomabb magvakkal letette a szárnyasait, s olyan tisztán tartotta az ólakat, hogy öröm volt bennük tojást tojni. A kiskakas pedig azóta is hangosan kukorékol minden reggel a nap felkelténél, valamint teli hold idején is.
0: Lépj be velünk a mesék birodalmába! Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.

A méh királynő. Élt hajdanán egy öreg király, aki három fia közül a két idősebbet elküldte világot látni. Ám azoknak annyira megtetszett a nagyvilági élet, hogy többé haza sem akartak menni. Egy nap a király megelégelte a fiai léhaságát, és így szólt a legkisebbik testvérhez. Menj utánuk, édes fiam, és győzd meg őket, hogy térjenek haza. Én már csak öregebb leszek, és hamarosan szeretném átadni országom irányítását. Megsajnálta a jóságos fiú az apját, és már másnap a testvérei után indult. Vagy 7 napon át vándorolt, mire megtalálta a tékozló fiúkat. Ám azok nem vették komolyan, csak kinevették öccsüket. Mégis miért mennénk haza? Jobban tetszik nekünk a világjárás, mint a birodalom igazgatása, mondta a legidősebbik. És mivel az ifjú nem tudta meggyőzni testvéreit, úgy döntött, velük tart, talán útközben sikerül neki. Hármasban folytatták útjukat, és miközben egy mezőn vágtak át, egy óriási hangyavárra lettek figyelmesek. A legnagyobbik már is lerombolta volna. Gyertek, túrjuk fel a halmot! Miért bántanátok ezeket az ártalmatlan teremtéseket? Hagyjátok őket, vagy velem gyűlik meg a bajotok. Rivalt rájuk a kisebbik. Testvérei jót nevettek rajta, de inkább ráhagyták, s tovább mentek. Nem sokára egy halastóhoz értek, amely körül rengeteg kacsa napozott a fűben. Kapjuk el az egyiket! Igazán finom vacsora lenne, mondta a középső fiú, és már el is képzelte, hogy omlik szét a szájában a kacsahús. Ám a legkisebbik testvér ismét felemelte a szavát. Ne bántsátok őket! Mit fétettek ellenetek? Ha éhesek vagytok, majd eszünk gyümölcsöt. Addig-addig győzködte őket, míg végül továbbálltak, és békén hagyták a kacsákat. Nem sokára útjuk egy erdő felé vitte őket, ahol az első fa odvában megpillantottak egy jókora méhkast. Azt mondom, füstöljük ki őket, hogy ehessünk finom lépes mézet, kiáltott fel a legnagyobb. És már neki is láttak tüzet gyújtani a száraz galjakból. Hogy nem szégyelitek magatokat? Förmet rájuk a legkisebbik, és felrúgta a parázsló ágakat. Testvérei jól megszívták öccsüket, de nem tudtak mit csinálni, hát tovább mentek. Már jó ideje gyalogoltak, amikor megpillantottak egy kastélyt, amelyet síri csönd vett körül. Beléptek a kapun, ám egy emberfiát nem láttak sehol az udvaron. Megnézték az istálót, de ott meg csak lovak álltak, kőből kifaragva. Hát ez meg miféle furcsa varázslat? Néztek egymásra meglepetten. Elindultak fölfedezni a palotát, és közben egy apró öregemberbe botlottak. Adjon Isten! Hát itt meg mi történt? Hova tűnt innen a népség? Kérdezte az idősebbik. Az apuka nem szólt egy szót sem. A trónterembe vezette őket, majd egy kőtáblát mutatott, amelyen a következő szöveg volt olvasható. Gonosz varázslat szállt erre a kastélyra, mely minden élőt kővé változtatott. Annak, aki meg akarja törni az átkot, 3 próbát kell kiállnia. Máskülönben ő is kővé termed. Egymásra néztek a királyfik. Na, melyikük kezdje? A legidősebbik kihúzta magát. Majd kezdem én, és meglátjátok, holnapra visszaváltozik ez a kastély. Elsőnek a király kisasszony nyakláncának elgurult gyöngyszemeit kellett összeszedni az erdő mélyén. El is indult, de akárhogy keresgélt, épp hogy 50-et, ha megtalált az 1000-ből. És ahogy a kőtáblán meg volt írva, a fiú kővé vált. Másnap reggel
A középső fiú próbált szerencsét. De annak se gyűlt össze 100-nál több, hát belőle is kőszer volt. Harmadnap a legkisebbik ment az erdőbe. És már épp kezdte volna feladni, mikor valaki elkiáltotta magát. Gyerünk, barátaim, hordjátok csak azokat a golyókat. Lenézett a földre, nolám, ott állt vagy 200 hangya. Mindegyik egy-egy gyöngyszemet cipelt a hátán. Most megháláljuk, hogy megmentetted az életünket, kiáltotta neki a hangya vezér. Nem telt bele pár óra, és már végeztek is a gyűjtéssel, és a fiú pedig rohant vissza a gyöngyökkel a palotába. Másnap azonban újabb feladat várta. A királylány szobájának kulcsát kellett felhoznia a tenger mélyéről. Szomorúan ballagott ki a partra a királyfi. Biztosra vette, hogy másnap már ő is kőszobor lesz. Ám ahogy megállt a parton, a vízből előbukkant egy kacsa, szájában a kulccsal. Amiért megmentetted az életünket? Szólt a kacsa, majd otthagyta a kulcsot, és elmerült. A fiú futott, amilyen gyorsan csak tudott, hogy időben visszaérjen a palotába. Reggel aztán jön az utolsó próba. A három királylány közül meg kell mondani, hogy kievett lefekvés előtt mézet. Fogta a fejét a fiú. A holnap reggelt már biztos, hogy nem érem meg. Felment a hálószobába, és ott talált az ágyon három csodaszép alvó lányt. Éppen azon tanakodott, vajon melyiket válassza, amikor berepült egy méh az ablakon, és rászállt az egyik szájára. Na most már tudta a fiú, melyik volt az édes szájú. Oda ment, megcsókolta a leányt, és abban a pillanatban megtört a varázslat. Felébredt az egész kastély, a királyfi pedig elvette a királylányt, és megkapta apja birodalmát.

Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi Mese Rádió, egy fejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Kádár Gellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. A király kutyája. Székely népmese. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Annak volt egy nagyon-nagyon szép leánya, s volt neki egy kutyája, amit rettentően szeretett. Nem adta volna oda senkinek a világ semennyi kincséért, az egész országért. Akárhova ment sétálni, a kutyát vitte magával. A leányát eljegyezte a szomszédország királyfia, és az a királyfi, ahogy járogatott a királykisasszonyhoz, hát erőst megtetszett neki a kutya. Kérte a királykisasszonytól, könyörgött, mert a királytól nem merte kérni. Addig könyörgött, addig istenkedett, hogy a királykisasszony, mikor az apja nem volt otthon, odaadta a kutyát a vőlegényének. Elvitte a királyfi a kutyát, de elfelejtette megkérdezni, hogy minek hívják. Hiába szólott neki így, hiába szólott neki úgy. A kutya csak szomorkodott. Gondolt egyet a királyfi, és azt mondja az inasának. Most elmész oda a király kisasszonyhoz, és megkérdezed, hogy mi a kutyának a neve. De úgy kérdezd meg, hogy azt senki ne hallja, csak egyedül a király kisasszony. El is ment a királyfinak az inasa, de mikor a nagy terembe belépett, éppen az asztalnál ültek a király, a feleséges, a leánya. Hely, de nagy bajba volt az inas, hogy hogy tudja ő megkérdezni, hogy minek hívják a kutyát. Állt egy darabig, állt. Egyszer azt mondja a király kisasszonynak. Azért küldött engem ide az, hogy mondd meg neki azt, hogy minek hívják azt. A király kisasszony átlátott a szitán, s azt mondja. Mondd meg neki azt, annak hívják azt, ahogy te állsz ott, úgy ülök én itt. Hát, elment az inas, s megmondta a királyfinak. Gondolkozott a királyfi, törte a fejét, mi lehet az, s nagy későre rájött. Biztosan az inas, mikor odament, erőst meg volt ijedve, s nem merte megkérdezni a király kisasszonytól az apja jelenlétében, minek hívják a kutyát, s azért mondta a király kisasszony, hogy annak hívják azt, ahogy te állsz ott, úgy ülök én itt. Azt mondja a kutyának, ide gyere, félsz! S hát, disznó adta, teremtette, a kutya felugrott, s a királyfinak nyalta az arcát, és ugrált örömében. Azt se tudta, mit csináljon, mert a kutyának a neve Félsz volt. Hely, de mikor elment az inas, nagy méregbe keveredett a király, és azt mondja a leányának, mit beszélgettél te az inassal? Hát, édesapám, ezt én meg nem mondhatom. Hát, ha nem mondod meg, akkor menj el az országomból, hogy ne is lássalak. Nagy sírás, keserves könyhullatások között a király kisasszony összeszedte magát, és elment. Elment a szomszédország királyfiához, aki a vőlegénye volt. Na, oda jó helyre ment. A királyfi egy csöppet se haragudott, hanem egyből nagy lakodalmat csaptak, megesküdtek. Telt múlt az idő, a király kisasszonynak született egy erős, szép gyermeke. Gondolta magában az öreg király, jó lesz, ha kibékülök a leányommal, s meglátogatom. Beleültek a feleségével egy szélhintóba, és elmentek, hogy meglátogassák a leányukat, és mikor a leányát meglátogatta, akkor látta meg, hogy ott van a legkedvesebb kutyája. Azt mondja a király kisasszony. Na, édesapám, most már úgy is mindegy, megmondom, hogy mit mondtam az inasnak. És a király akkor tudta meg, hova került az ő legkedvesebb kutyája, s mit beszélgetett a leánya. Kérte a bocsánatot, hogy ne haragudjon a leánya. Szánta, bánta, de immár mindegy volt, mert úgy is megbékéltek, s még ma is élnek, ha meg nem haltak. Aki nem hiszi, járjon utána.
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt, a Petőfi Rádióban.
1: Kedves gyerekek, Dancs Anna-Mari vagyok. Szólítsatok Anna-Marinak. Egy cuki kis mesét hoztam el egy kis házról, amely nagyon-nagyon magányos volt. Remélem, tetszeni fog a történet. Balla Margit, mese a kis házról. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis ház. Az erdőben állt, egy kicsike kis tisztás szélén. Nagyon kedves kis ház volt, faronykökből építette egy erdész a családjának, meg magának. Sok éven át éltek benne boldogan az erdészék, de idővel, ahogy az már lenni szokott, szétszélett a család, és a kis ház magára maradt. Egy darabig még reménykedett, hát ha visszatérnek a régi lakói, de lassan feladta a reményt, és elbúsult. A szomorúság bizony meglátszott a kis házon. Az ablakai betöredeztek, a zsalói megereszkedtek, a tetőn lyuk tátongott, és az ajtó alatt befújt a szél. Síralmas látvány volt. Sajnálták is az erdő lakói, a nyulak, a rókák, a mókusok, az őzek, a bogarak, meg a madarak. Aki arra járt, mind megkérdezte tőle, ugyan mivel deríthetné jobb kedvre? Mint hiába, a kis ház csak szomorúan sóhajtozott. Hiába csipogott, csivitelt a sok kedves cinke, pénty, vörösbegy, meg az őszapó a tetőn, hiába ugrándoztak a nyulak és a mókusok a verandán. A ház magányosnak érezte magát. Még nem egy kora tavaszi napon egy kis róka, aki éppen ott hancúrozott a ház előtt a testvéreivel, a homlokára csapott és felkiáltott. Megvan! Tudom már, hogy vidítsuk fel ezt a kis házat. Hogyan? Kérdezték a testvérei. Hát úgy, hogy beleköltözünk. Jó terv! Kiabálták a testvérei, és szaladtak, hogy elmeséljék a hatalmas ötletet a szüleiknek. Az öreg rókák egyetértettek a kicsikkel abban, hogy a ház valószínűleg akkor lesz boldog, ha laknak benne. Szóltak hát az erdő lakóknak, hogy aki tud, segítsen kinyitni az ajtót, aki meg úgy gondolja, költözzön bele. Jött is a harkály nagy sietve, és a csőrével ügyesen felpattintotta az árat. A rókák benyomták az ajtót, stódult be a sok állat a kis házba. Őzek, nyulak, pockok, bogarak, mindenki talált kedvére való vackot. Még egy mogyorós pele is befészkelte magát a padlásra. A cincérek meg a verandát foglalták el. Boldog volt már a kis ház, hogy újra vannak lakói. Így éldegéltek aztán szépen a kis ház meg a lakói.
2: Tetszett, amit hallottál? Ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
3: Most vissza a magyar szemékhez.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával. Majd igazán különleges vendégem van itt velem a stúdióban, Dancs Anna Mari, aki nem csak a színpadon és a zenében van otthon, hanem a mesék világában is. Hallhatod a meséit és a zenéit is a Csukás Mese Rádióban. Arról beszélgetünk ma vele, hogy milyen szerepet játszottak a mesék az ő életében, és hogyan adja tovább ezt az élményt a kisfiának, aki már nem is olyan kicsi. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzám.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek.
1: Na, menjünk is vissza először a te gyerekkorodba. Te emlékszel egy olyan mesére, ami igazán nagy hatással volt rád?
2: Ó, olyannyira messze volt az a gyerekkor,
1: és annyira
2: távoli most már, de ha visszaemlékszem, akkor én mindenfajta mesét szerettem. Például a magyar népeséket imádtam. Imádtam a modern meséket is, a Disney meséket is nyilván, de emlékszem, hogy ami nagyon nagy hatással volt, és úgymond az én szülőföldemhez kapcsolható szerzőként, az a Benedek Erek meséi. Abban mindig benne volt a jó, a rossz harca, benne volt a furfang, az a székely furfang, ami kis vidékünket úgymond nagyon-nagyon jellemzi. Meg mindig volt egy királylány, akiket általában én le is rajzoltam így mese közben. Emlékszem, hogy mindig királylányokat rajzoltunk az unokatestvéreimmel, és hát versenyeztünk, hogy melyik korona csillogóbb, és hát nyilván kis bugyuta rajzok voltak. De így visszaemlékezve azért a mesék, azok nagyon-nagyon megalapozták azt a képzelőerőt és azt a fantáziavilágot, amit én majd később, évekkel később hát anyukaként is, de hát előadó művészként is, akár a színpadon, akár alkotás közben magam köré tudtam varázsolni, és el tudtam képzelni. És amikor emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt a Covid idején egy gyereklemezt készítettem, pont ráértem, pont volt idő, és pont volt ihletem, és pont akkor voltak ezek az ötletek az agyamban, hogy például a mumusról készíteni dalt, vagy elképzelni olyan dolgokat, vagy olyan témákat, amelyekről még nem nagyon beszéltünk, például a zöldségekről, és arról írni egy dalt, hogy mennyire fontosak a zöldségek, de nyilván azért visszanyúlva a kérdéshez és a gyerekkoromba, azért ezek a mesék egy olyan világban, amely hát a 80-as évek kommunista Ceausescu rezsimét képzeljük el, ahol azért a tévé nem igazán adott olyan lehetőséget, hogy leülünk és nézzük a jobbnál jobb meséket, vagy rajzfilmeket. Nyilván azért anyukám gondoskodott arról, hogy a mesék által azért színes legyen számunkra a világ, és megteremtődjön az a varázslat, ami minden gyerek számára fontos. Hogy szépen is egészségesen fejlődjön.
1: De most, hogy már van lehetőségünk a tévében jobbnál jobb meséket nézni, még a mai napig mesélsz a 9 éves fiadnak. Itt folytatjuk nem sokára a beszélgetést vendégemmel, Dancs Anna Mari énekesnő, színésznővel, itt a Csukás Meseórában.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió Minden Magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával, és mai vendégemmel Dancs Anna Mari színésznő, énekesnővel. Na hát a mesék fontosságáról beszélgettünk, hogy a te életedben milyen szerepet játszott, még amikor kisebb gyerkőc voltál. Na de azt mondtad, ott tartottunk, hogy azt beszéltük, hogy a 9 éves fiadnak te még a mai napig mesét olvasol, annak ellenére, hogy jobbnál jobb filmek, mesék elérhetőek már a tévében, azzal szemben, hogy a te gyerekkorodban nyilván ez még nem volt fellelhető. De hát akkor mégis miért jobb egy olvasott mese, mint a nézett a tévében?
2: Én úgy gondolom, hogy az írott szöveg, illetve a felolvasott szöveg az mindig jobban élesíti a fantáziánkat, jobban hegyezi a készségeinket arra, hogy elképzeljünk dolgokat, hogy álmodni merjünk. És én ezt láttam a kisfiam esetében is, amikor még nagyon picike volt, és annyira nyilván nem beszélt. Én akkor is olvastam neki mesét, meg akkor is mutogattam a könyvekbe, hogy ez ehhez, meg az, meg megszámoltuk a labdákat, meg a kukacokat, meg nem is tudom milyen, tehát nyilván vannak a Bogyó és Babócával kezdtük a szakirodalmat, és nyilván ezekből a könyvekből nagyon-nagyon sokat felolvastam neki. Aztán amióta iskolás, ő most már szeret olvasni, és ő akar olvasni, és most már olyan igénye van, képzeld el, hogy most éppen egy ilyen könyvsorozatnál tart, az Alsógatyás kapitány kalandjainál, ez egy amerikai szerzőnek a sorozata, hát nagyon viccesen és nagyon, nem azt mondom, hogy bulvárosan, de nagyon, nagyon változatosan van megírva az egész, hogy tényleg élvezhető a kisfiam számára, de most pont az egyik kötet esetében azt kérte, hogy amit ő már elolvasott, azt én újraolvassam neki, és akkor most ez a kérése. De hát ez változik mindig, mert van, amikor visszatérünk a régi mesékhez, amiket már úgymond évekkel ezelőtt kipipáltunk, és akkor vegyük elő, és akkor úgy olvassam, ahogy régebb neki a babásam, vagy imádta azt egy időben, amikor székelyesen olvastam fel egy mesét. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy királylány. Tehát ezeket nagyon-nagyon szerette, és nagyon csipte. Tehát ez mindig változik nála, de igénye van rá, és ez nagyon-nagyon jó, mert azt látom, hogy 9 évesen rengeteg impulzus éri, a PlayStation-nel játszik, most már tudja azt, hogy milyen szakszavak vannak, én nem értem az ő nyelvezetét, és akkor ő szokott így irányba tenni, hogy anya, na jó, akkor elmagyarázom, figyelj, ez azt jelenti, hogy is, és ez így működik, és úgymond egymást tanítjuk, tehát ő amióta megszületett, szerintem rengeteg mindenre megtanított, például arra is, hogy nagyon-nagyon jó újra élni a gyerekkorunkat.
1: De hogyan éled újra a gyerekkorodat?
2: Tulajdonképpen amióta a kisfiam megszületett, én vele együtt mindent újra tanultam. Újra tanultam azt, hogy milyen jó játszani, milyen jó például társasozni, és vagy kártyázni, vagy akár kimenni a szabadba és nézni a kacsákat, vagy csak úgy bámészkodni, vagy sétálni, és szerintem egy szülő számára egy luxus, hogyha ezt meg tudja engedni magának, hogy a gyerekével sok időt együtt tölthessen, és együtt élvezik azokat a pillanatokat. És én ezeket a játszási pillanatokat, ezeket a tanulási pillanatokat én mindig nagyon-nagyon élveztem, sőt, még képzeldem, most is élvezem azt, hogy a harmadikos gyerekemnek a matek könyvéből, hogyha belenézek, hogy milyen példák vannak, és mindig azt mondom neki, hogy úristen, hogyha nekünk ilyen lett volna a matek könyv, meg az irodalom, hát te habzsoltam volna, és élvezetes a tanulás így ilyen módon, ahogy illusztrálva van, meg ahogy vagy mondom, tálalva van a diákok számára, legalábbis mind számomra is élvezhető és értelmezhető, aztán lehet eljön az időszak, amikor már nem tudok megoldani egy matek példát, sőt, biztos nem sokára, de visszatérve témához, hogy szerintem tényleg a gyerek az nagyon-nagyon sokat tud tanítani a szülőnek, és nem csak játék vagy mese szinten, vagy fejlődés szinten, hanem bizony a felnőtteket nagyon-nagyon tudja alakítani a gyereknek a viselkedése, a rálátása, és igazi kis tanítómesterek. Én legalábbis ezt tapasztalom az én egyszem fiamnál. Azt szoktam mondani a fiamról, hogy ő a világ diplomatája és a világ legoptimistább emberkéje, aki most egy kicsit pocakos, meg egy kicsit túlzabálta magát, de nem azt mondja, hogy anya, dagi vagyok, és most mi lesz, hanem azt mondja, hogy imádom a hasamat, és ez a legszebb, ami rajta van, tehát, hogy tényleg a világ legoptimistább emberkéje, aki tényleg azt arra tanít leginkább minket, hogy mindig a dolgok jó oldalát lássuk, és a legszebbet.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál ma reggel.
2: Köszönöm szépen én is a meghívást.
3: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybeesből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pardograsztal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát, és

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
1: Egy egyesület a családokért.
3: Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
1: Apró segítség a mindennapokra.
4: Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
5: Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
1: Rókusfalvi Lili a Sziget közbe látogat. Jóra valók, példás vagyok. Ma 17 óra 25 perckor. A Dunán.
6: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
7: Felmentették a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit, Tenerifén zárta apostoli útját 14. Leó pápa. Folytatódik a borongós idő záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M3-as autópályán Mogyoródnál új terelést építettek ki. A Vásárosnamény felé tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között, a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros felé autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
7: Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit, jelent meg a Magyar Közlönyben. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Belső vizsgálat indul az állampolgársági kérelmek ügyében. Belkei György László, a külügyminisztérium államtitkára közölte, a diplomata útlevelek kiadásával azonos eljárás szerint több száz külföldi kapott magyar állampolgárságot, akiknek valódi magyar kötődése nem volt. Hivatalossá válták a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól szóló megállapodás Magyarország és Ukrajna között, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, a vállalások teljesítése Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának feltétele, amit az Európai Bizottság és az Európai Tanács is ellenőriz. Elalvás okozhatta a tegnap hajnali baleseteket az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják. Az elzárt munkaterületen Győr közelében történt két balesetben 8-an haltak meg. Vitézi Dávid közlekedési miniszter soron kívüli vizsgálatot rendelt el. Tenerifén zárta spanyolországi apostoli útját 14. Leó pápa. Az egyházfő mintegy egyhetes látogatása utolsó állomásán, a többi közt migránsokat befogadó központokban tett látogatást, ahol bevándorlókkal és a befogadó rendszer munkatársaival is találkozott.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Délelőtt borongós időre számíthatunk, északnyugaton gyenge eső is előfordulhat. Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 22-27 fok, este 13-20 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
6: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Június 13-a van ma, az Anetteket és az Antalokat ünnepeljük, boldog névnapot nekik, és ma van a Magyar Feltalálók napja, úgyhogy ezzel kapcsolatban is hozok majd érdekességeket, úgyhogy érdemes most is velem tartanod reggel, természetesen jó zenék is lesznek, mint például a kezdésben Freddy dala.
0: Itt egy újabb óra.

Nagy Bogi és Dás közös dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Június 13-a van, vagyis a Magyar Feltalálók napja. Nem véletlenül ezen a napon ünnepeljük, ugyanis 1941. június 13-án nyújtotta be a szabadalmát a világhírű magyar tudós Szentgyörgyi Albert a C-vitamin előállításának eljárására. Ennek a napnak a célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy milyen sok magyar tudós, mérnök és feltaláló járult hozzá a világ fejlődéséhez. Sok olyan eszközt használunk nap, mint nap, amelynek létrejöttében a magyaroknak is szerepük volt, még akkor is, ha ezt nem mindig tudjuk. A golyóstoltól kezdve a számítógépek fejlődésén át egészen az űrkutatásig számos területen találkozhatunk magyar találmányokkal és magyar zsenikkel, tehát a magyar zsenik nem ritkák, mint a fehér holló. Fehér holló, ezzel folytatjuk most, itt a Petőfi.

Szóval ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, a mai nap viszont a magyar feltalálókról szól, ugyanis a magyar feltalálók napját ünnepeljük a mai napon, június 13-án. Kevés magyar találmány terjedt el annyira a világon, mint a golyóstól, pedig amikor Bíró László József dolgozni kezdett rajta, csupán egy hétköznapi problémát akart megoldani, zavarta, hogy a töltőtól tintája gyakran masszatolódott és lassan száradt. Egy újság nyomdában figyelte meg, hogy a nyomdafesték sokkal gyorsabban szárad, mint a hagyományos tinta. Ebből született az ötlet, hogy egy apró golyó segítségével adagolja a festéket az íróeszköz hegyihez. Az eredmény pedig a ma is ismert golyóstól lett. A találmány annyira sikeresnek bizonyult, hogy ma emberek milliárdjai használják szerte a világon. Kevés olyan magyar találmány van, amely ilyen természetes része lett a mindennapjainknak. De hát bennünk és a találmányainkban a világ. Rácz Gergő találmányával megyünk tovább, ez nem más, mint a Bennünk a világ. Ezzel folytatjuk itt a Petőfin.

0: Mondd, ki akarsz lenni, ezt hallottad most Jaótól, itt a Petőfin Minden Magyar. A következő előadónk is elmondja, hogy ki szeretne lenni, ugyanis a harmadik albumában egy kicsit más tapasztalhatunk tőle. Egy kicsit indisebb, egy kicsit élő hangszeresebb, és egyre többet ír magyarul. Ő nem más, mint Saya Noé, aki április 10-én bemutatta a harmadik lemezét. Ezeket a dalokat szerintem mindenféleképpen hallani fogod az elkövetkező koncertjein is, például Biatorbágyi város ünnepen június 20-án, a Pontonon július 4-én, az Efoton július 10-én, a Gitármánia táborban július 21-én, a Campus Fesztiválon július 22-én, aztán a Művészetek völgyében is találkozhatsz vele, majd a Festetics kastélyban, és még sok-sok helyen a nyáron. Ő tehát Saya Noé, és az albumról következik egy dala, a Driftwood, ezt hallod most itt a Petőfin.
1: Sziasztok, Saya Noé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Nagyon izgalmas napunk van. Június 13-án a magyar feltalálókat ünnepeljük, és ma van Szent Antal napja is, úgyhogy a hiedelmekkel érkezem vissza nem sokára, ugyanis van jócskán, és aztán megbeszéljük, hogy te hiszel-e benne, hiszel-e nekik, vagy nem feltétlen. Utána pedig az óránkat a Blaha Louisiana dalával kezdjük.
1: Nem ereszt engem sem az a nyár végi este. Nem ereszt engem sem.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
5: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
6: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
5: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológia

0: Fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
1: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
0: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, ma egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
2: A műsorajánló után
3: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Életbe lépett az uniós migrációs paktum, nyílt napot tart ma a BKV, folytatódik a borongós idő záporokkal.
3: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Vadat gázolt egy autó a 31-es főúton Nagykáta térségében. Az 58-as kilométernél útszűkületen kell áthajtani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomás terheit. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig korábban kijelentette, Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Belső vizsgálat indul az állampolgársági kérelmek ügyében. Velkei György László, a külügyminisztérium államtitkára közölte, a diplomata útlevelek kiadásával azonos eljárás szerint több száz külföldi kapott állampolgárságot, akiknek valódi magyar kötődése nem volt. Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. A dokumentum szerint megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTVS modellt. Külön választanák a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet. Új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. Tisztújító kongresszust tart ma a Fidesz. Várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktor korábbi miniszterelnököt. Nyílt napot tart ma a BKV a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsiszínben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket. A rendezvényen több különleges járművet is meg lehet nézni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Délelőtt borongós idő lesz, északnyugaton gyenge eső is előfordulhat, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 22-27 fok, este 13-20 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Csodaszép reggelt kívánok neked, június 13-a szombat reggel, 9 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Ma van a Magyar Feltalálók napja, Szent Antal napja is ma van. Nagyon sok érdekességgel készültem neked, úgyhogy nem eresztelek sehova, nem ereszt, ezzel kezdünk most.
3: Itt egy újabb óra.
2: Kizárt.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Beszívom, ezt hallottad most a Follow the Flow-tól, itt a Petőfin Minden Magyar, és amikor nem találunk valamit, akkor ugyancsak beszívjuk a levegőt, kicsit bent tartjuk, és utána kifújjuk, hiszen elveszteni vagy nem találni valamit szerintem a világon az egyik legbosszantóbb dolog, különösen akkor, amikor éppen arra a tárgyra van szükséged, nem találod a lakáskulcsot, vagy az új bankkártyád PIN kódját, az aktuális telefonszámla csekjét. Na hát, június 13-án Szent Antal napja van. Szent Antal a világ egyik legismertebb szentje, akit sokan az elveszett tárgyak megtalálásának védő szentjeként emlegetnek. Sokan ma is hozzáfordulnak, ha eltűnik a kulcsuk, vagy a telefonjuk, vagy valami fontos holmiuk. A néphagyomány szerint Szent Antal a segítőkészség, a jó szívűség és az odafigyelés jelképe is. Talán ezért maradt fenn a neve évszázadokon át, és ezért emlékeznek rá ma is olyan sokan, hiszen százszor is emlegetik a nevét, hogyha nem találnak valamit. Százszor? Ez szól most neked, itt a Petőfi.

Ha te tudnád, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és ha te tudnád, hogy mennyi hiedelem néphagyomány tartozik ehhez a naphoz, ugyanis a magyar néphagyományban több jeles napot is férjósló vagy párjósló napként tartanak számon, amelyekhez a jövendőbelit megidéző vagy megmutató hiedelmek, praktikák kapcsolódnak. A legismertebb férjósló napok András napja, például november 30-án a lányok egész nap böjtölés után olmot öntöttek, gombócokat főztek, amelyekbe férfi neveket rejtettek, vagy megrázták a kerítés lécet, hogy a kutyaogatás irányából jósolják meg a leendő férj lakhelyét. A mai napon pedig Szent Antal napján, június 13-án bizonyos tájegységeken, például a délvidéki Zentán, ezen a napon is szigorú böjtöt tartottak, és éjfélkor tükör segítségével próbálták meglesni a leendő férj arcát. El sem hiszem, hogy ez tényleg valós, és tényleg hisznek ezekben. Te hogyan vélekedsz erről? Te is hiszel ezekben a néphagyományokban, babonákban? Írd meg nekem üzenetben a 0630303380-as telefonszámra, vagy Viberen is, hogy te ebben hiszel, vagy ha nem hiszel ebben, akkor miért nem, vagy te miben hiszel. Szóval mindenfélét, ami a néphagyományokkal kapcsolatos. Várom üzenetben, most pedig megyünk is tovább. Stílusosan a Megtalállak még következik most, itt a Petőfin.

Bayer Dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Térjünk egy kicsit vissza a Magyar Feltalálók napjához, hiszen ezt ünnepeljük a mai napon. Beszéltünk már természetesen a golyóstollról, de muszáj megemlítenünk annak a hölgynek a nevét is, aki az informatika egyik úttörője volt, ő nem más, mint Dán Klára. Amikor ma a számítógépet vagy az okostelefont használjuk, természetesen nehéz elképzelnünk, hogy milyen volt a digitális világ kezdete, hiszen már jócskán benne vagyunk. Dán Klára viszont azok közé tartozott, akik a számítástechnika legelső éveiben dolgoztak, a világ egyik legkorábbi számítógépének programozásában vett részt, amikor még a programozás fogalma is újdonságnak számított, a munkájával hozzájárult ahhoz a fejlődéshez, amelyből később megszülettek a modern számítógépek és az internet természetesen. Ő is bizonyítja, hogy a digitális forradalom történetében magyar szakemberek is fontos szerepet játszottak, úgyhogy az ő neve is bent van a történelemben. Bent a neved? Ezzel folytatjuk most itt a Petőfin.

0: Manuelt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. 10 óra közeledik, úgyhogy a legfrissebb híreket hallod nem sokára. Előtte azonban egy üzenetet szeretnék továbbítani, ugyanis azt írta nekünk egy névtelen üzenetküldő, hogy szeretnék üzenni Juditnak, Emmának, Borinak, Timinek, Mónikának, Noéminek, Erzsinek és Mirának, és azt szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon szép napot, sok energiát, kitartást, és minél több mosolyt kívánok nekik mára. Köszönöm, hogy mindig lehet rátok számítani, és hogy a nehezebb napokon is helyt álltok. Remélem, ma minden úgy alakul, ahogy szeretnétek. És jót idő egy kis nevetésre is a munka közben. Vigyázzatok magatokra, és legyen igazán jó napotok. Ezt egy munkatárs, egy névtelen munkatárs küldi nekik, úgyhogy lányok, kitartást a mai napra. Most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig az óra kezdő dalát nektek küldöm. Nem vagyok tökéletes, ez szól majd a Zanzibártól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében.
3: A Duna napok az kihagyhatatlan.
2: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
4: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
2: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész ma 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
5: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Koncerteste, családi kirándulás hétvégén, egy spontán nyári kaland? Indulás előtt keresd az Útinformot. Friss közlekedési információinkkal könnyebben és gyorsabban célba érhetsz. Már 50 éve úton vagyunk veletek. www.útinform.hu.
8: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
9: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Felmentették a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit, vizsgálják a tegnapi tömegbaleset körülményeit. Folytatódik a borongós idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió.

0: közlekedés.
1: Dolgoznak az M7-es autópályán Budaörs térségében a főváros felé. A 11-es kilométernél a két legbelső sávot lezárták. Lassulásra, torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
1: Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit, jelent meg a Magyar Közlönyben. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. A javaslat a következő pénzügyminiszteri tanácskozás témái között is szerepel. Kármán András tárcavezető az Európai Beruházási Bank elnökével tárgyalt, majd közölte. A kormány célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Megállapodott Magyarország és Ukrajna a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a vállalások teljesítése Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának feltétele, amit az Európai Bizottság és az Európai Tanács is ellenőriz. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint a közszolgálati egyetemen nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. Elalvás okozhatta a tegnap hajnali baleseteket az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják. Az elzárt munkaterületen Győr közelében történt két balesetben 8-an haltak meg. Vitézi Dávid közlekedési miniszter soron kívüli vizsgálatot rendelt el.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Délelőtt még borongós időre számíthatunk, északnyugaton gyenge eső is lehet, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, elszúrtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 22-27 fok, este 13-20 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 10 óra múlt június 13-án, én pedig Korcsok Laura vagyok, és ahogy ígértem, a következő dal az adásszünet bisztróban dolgozó hölgyeknek szól. Ezt kértétek üzenetben, úgyhogy én ezt játszom nektek. Zanzibár, nem vagyok tökéletes. Jó munkát, ez most a ti dalotok.
0: Itt egy újabb óra. Kizárt.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Kukanap, ezt hallottad a belgától, itt a Petőfin Minden Magyar. Ezen a napon nem biztos, hogy szerencsés, hogyha kukanap van, mert régen a falvakban azt tartották Szent Antal napja alkalmából, hogy az ezen a napon végzett munka nem mindig hozott szerencsét, ezért sok helyen igyekeztek kevesebbet dolgozni, és inkább közösségi programokat szerveztek, illetve ezt a napot különösen az asszonyok számára tartották dologtiltó napnak, nem volt szabad lisztbe nyúlni, mert kelések nőnek a kézen, így tartották ezt Szeged környékén, Zentán, Topolyán vagy Csantavéren is. Na hát ezzel kapcsolatban azt kértem tőled, hogy írd meg nekem üzenetben, hogy hiszel ezekben a néphagyományokban, babonákban, és ha hiszel, akkor miben hiszel? Azt az üzenetet írta nekem Anita Tiszaföldvárról, hogy én hiszek a medárd napi időjóslásban, lehet, hogy tudományosan nem bizonyított, de a nagymamám mindig figyelte, és valahogy sokszor tényleg bejött neki. Gábor írta Révfülöpről. Nem mondanám, hogy babonás vagyok, de ha egy fekete macska átszalad előttem az úton, azért mindig valami rosszat sejtek. Köszönöm szépen az üzeneteket, várom a továbbiakat is. Most pedig megyünk is tovább, hiszen minden ilyen néphagyomány szinte történelem. Ez a dal szól most neked, itt a Petőfin.

0: Későd, ezt hallottad most az Amigottól, itt a Petőfén minden magyar. Egy újabb üzenetet szeretnék továbbítani, ugyanis Laura írt Laurának, azaz nekem, hogy Andrisnak, Dórinak, Anitának és minden kedves kollégájának szeretne üzenni, hogy érezzék magukat nagyon jól, hiszen közösen éppen Balaton felé tartanak egy kis csapatépítő, évzáró bulizásra a kollégákkal, sokan már anyukák és apukák. Rájuk fér egy kis kikapcsolódás, és azt is írta Laura, hogy nagyon szereti az ilyen alkalmakat, mert ilyenkor a munkatársait jobban megismerheti, és van idő a munkán kívül beszélgetni egy jót, és nem kell rohanni sehova. Így van, nagyon hasznos időtöltés, amikor a telefont egy kicsit félre tudjátok tenni, és tényleg egymásra figyelni, és beszélgetni egy tartalmasat. Én ezt kívánom nektek a mai napra, hogy ez mind teljesüljön, érezzétek nagyon-nagyon jól magatokat, és hát természetesen akkor a Balaton felé csapatépítőre tartoknak küldöm a következő dalt. Beindítom a napotokat, a bulitokat, a Punani Masszívtól játszom most az Élvezd című dalukat. Ez szól most nektek itt a Petőfin.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: elvezet a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus futonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál be, te is velünk így jégesőr.
1: Nem kérlek

Végtelen harc, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és végtelennek tűnő harc lehetett annó az autót, a motort vagy a kereket kitalálni, feltalálni. Ugye ma június 13-án ünnepeljük a Magyar Feltalálók Napját, így, hogyha ma autóba ülünk, ritkán gondolunk arra, hogy a motorok fejlődésében magyar mérnököknek is fontos szerepük volt. Meg kell említenünk Bánki Donát és Csonka János nevét is. Ők a 19. század végén olyan porlasztót fejlesztettek ki, amely jelentősen javította a benzinmotorok működését. Ez a szerkezet gondoskodott arról, hogy az üzemanyag és a levegő megfelelő arányban keveredjen egymással, enélkül az autók jóval kevésbé működtek volna hatékonyan. A találmányok hosszú időn keresztül meghatározta a benzinmotorok működését, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az autózás elterjedjen a világban. Van még egy név, amit muszáj megemlítenünk, ő Adorján János, aki a magyar repülés úttörője volt. Nem csak repülőgépet tervezett, hanem annak a motorját is elkészítette, majd saját maga vezette a gépet. 1910-ben sikeresen felszállt vele, és ezzel történelmet írt. Munkája bebizonyította, hogy a magyar mérnökök és feltalálók már a repülés hajnalán is ott voltak a technikai fejlődés élvonalában. Úgyhogy köszi! Ezzel a dallal folytatjuk most a Zaporozsectől és Mező Misitől. Itt a Petőfin!

0: Későre jár, ezt hallottad most itt a Petőfin minden magyar. Későre ugyan nem jár, 11 óra lesz nem sokára, a legfrissebb hírek következnek, utána pedig Dr. Béres és Verép Tamás közös dalával kezdünk, Hozzám tartozol, ez szól majd neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egy egyesület a családokért.
3: Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
2: Apró segítség a mindennapokra.
4: Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
5: Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
2: Rókusfalvi Lili a Sziget közbe látogat. Jóra valók, példás vagyok. Ma 17 óra 25 perckor. A Dunán.
6: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Menekülttábor tervezhetett Magyarországra az Orbán kormány, erről beszélt a miniszterelnök. Ma van a védőnők napja. Folytatódik a borongós idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Baleset történt az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon az M0-ás csomópontjánál. A 16-os kilométernél a sérült járművek a külső sávot foglalják el. Az M0-ás leágazása után torlódik a forgalom. Dolgoznak az M7-esen Budaörs térségében a Budapest felé vezető oldalon. A 11-es kilométernél lezárták a két legbelső sávot. Lassulásra, torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
7: Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekült tábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd mellett. Úgy fogalmazott, a Fidesz mai tisztújító kongresszusa okafogyottá vált. Átlátható gazdálkodás, kiegyensúlyozott, pártatlan, független és hiteles tájékoztatás. Így foglalta össze a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslat célját a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős

0: miniszter. A jogszabálytervezetet tegnap nyújtotta be az országgyűlésnek a Tisza párt. Tar Zoltán tárcavezető közösségi oldalán elmondta, a módosítás újjászervezné a közszolgálati média működésének alapelveit. Létrehoznák a független közmédia testületet, amelyben egyenlő arányban képviseltetné magát a kormánypárt és az ellenzék, miközben helyet kapnának benne a média szakma független képviselői is. Ma van a Védőnők napja, a több mint egy évszázados múltú hivatás, és a Magyar Védőnői Szolgálat nemzetközileg egyedülálló ma is. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezésében országos ünnepséget rendeztek, amelyen több szakmai díjat is átadtak. Változik a közlekedés rendje ma a Puskás Aréna környékén. Koncert miatt délután 5 órától este 11 óráig lezárásokra kell számítani a környéken. Az eseményre érkezőket arra kérik, lehetőleg a közösségi közlekedést válasszák. A 2-es, a 4-es, valamint az 1-es jelzésű villamos is sűrűbben jár majd.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A társházigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is megkezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon. Kanada 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával Torontóban. A kanadaiak ezzel megszerezték VB történetük első pontját. Az Egyesült Államok 4-1-re verte Paraguayt úgy, hogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak. A VB-n ma 21 órától Katar-Svájc találkozót rendeznek. Éjfélkor kezdődik a Brazília-Marokkó meccs, holnap hajnali 3 órától Haiti Skóciával, 6 órától Ausztrália Törökországgal játszik. A mérkőzéseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közvetíti. A Ferencváros drámai csatában 5 méteres párbajt követően 17-14-re alulmaradt a görög Olimpiákosszal szemben. A női vízilabda bajnokok ligája máltai 4-es döntőjének fináléjában így ezüstéremmel zárt. A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra múlta fölül Észtországot Kecskeméten az Európa Liga alapszakaszában, így 3 forduló után is hibátlan. Guzi Blanka nyerte a budapesti 5-tusa világkupa viadalt. A Diósgyőr sportolója magabiztos versenyzéssel győzött, lehajrázva a brit Poppy Clarkot. A másik magyar döntős Erdős Rita a 10. helyen végzett. A brit Lando Norris a McLarennel volt a leggyorsabb a Formula 1-es katalán nagydíj második szabad edzésén. A címvédőt honfitársa George Russell, a Mercedes versenyzője, és Norris csapattársa az ausztrál Oscar Piastri, valamint Charles Leclerc követte a Ferrarival. Az első gyakorláson Russell, Piastri, Leclerc volt a sorrend.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Borongós időre számíthatunk, északnyugaton gyenge eső is lehet. Nyugat felől felszakadozik a felhőzet is, elszórtan lehet egy-egy zápor vagy zivatar. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 22-27 fok, este 13-20 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió, minden magyar. Kezdődik a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával és vendégemmel Hornyák Ottó, mesterszakáccsal, executive chef-fel. A mai műsorban egy igazi magyar klasszikus kerül a tányérra, a jókai bableves. Köszönöm, hogy itt vagy velem, Ottó.
2: Köszönöm én is, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük is a nevével, mármint nem a tieddel, hanem a jókai bablevesével. Miért így hívják, mi a története?
2: 1848 tavaszán Pilvax kávézóban Jókai szakácstól egy olyan bablevest kért, amibe aztán mindent bele tud tenni, ami a konyhába található és a bableves elbírja.
1: És mi volt az a minden, ami található benne?
2: Az átlag bablevesekhez képest ebbe van füstölt csülök, füstölt kolbász, házi csipetke és egy nagy adag tejföl a végén tálaláskor a tetejére.
1: Milyen jó is az, főleg a csülök, nekem az a kedvencem benne. Mennyire kell ragaszkodni ehhez a klasszikus recepthez? Hol fér bele egy kis újítás?
2: A tradicionális, főleg az ilyen nevezetes ételeknél én az újítást annyira nem szeretem, meg az újra gondolást. Inkább találjunk ki egy másabb ételt, egy újabb ételt, de ne az ilyen nevezetes ételekbe módosítsunk.
1: Tehát akkor maradunk a hagyományos jókai bablevesnél. Mitől igazán autentikus?
2: Ugye a sok füstölt íztől, ami található benne, ettől egy nagyon tartalmas leves lesz. Magyaros rántással van befejezve. Így tényleg egy tartalmas étel, ahogy a jókai az összes általa kedvelt ételt fogyasztotta. Fűszeres, tartalmas, csípős ételeket fogyasztott főként.
1: Milyen az a magyaros rántás?
2: A magyaros rántás az vörös hagymán indul, aranybarnára pirított liszttel folytatjuk, és a végén fűszerpaprika fokhagymával ízesítjük, és ezzel dúsítjuk, sűrítjük a levesünket.
1: Ezen kívül szerintem még az egyik legfontosabb a bab elkészítéseit. Mire figyeljünk?
2: Nagyon fontos, hogy a babot 8-10-12 órával hamarabb, azaz ugye előző este érdemes beáztatni, akár babérleveles vízben, szobahőmérsékletű vízben, és így másnap a bab nem fogja ledobni a héját. Főzésnél nagyon fontos, hogy ugye a füstölt csülökkel kezdjünk, aminek a legtöbb idő kell, utána adjuk hozzá a babot, és amikor az már 80%-ba elkészült, akkor tesszük hozzá a zöldségeket.
1: Na de most még nem árulunk el mindent, nem sokára folytatjuk a beszélgetést Hornyák Ottó mesterszakács executive chef-fel. Tarts velünk a továbbiakban is.
3: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honey Beast-ből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pardograsztal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát, és ez következik.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Folytatjuk is a beszélgetést vendégemmel, Hornyák Ottóval, mesterszakáccsal, executive chef-fel. A jókai bableves van terítéken, de mellette majd a hagyományos bablevesről is beszélgetünk egy kicsit. Átbeszéltük már, hogy mi a jókai bableves története, illetve hogy úgy nagy általánosságban mikre figyeljünk, hogyan kezdjünk neki. De most térjünk egy kicsit ki arra, ugyanis mondtad, hogy annó Jókai azt kérte, hogy minden, ami a konyhán szerepel, szerepeljen ebben a bablevesben, így a füstölt csülök is, de emellett említetted a kolbászt is. Itt milyen húsra, milyen kolbászra kell, hogy essen a választásunk?
2: A kolbásznál feltétlen füstölt kolbász legyen. Én házi kolbászt szoktam is otthon készíteni, és akár azt tennék bele, ezt is tudom tanácsolni mindenkinek.
1: Hogy látogassanak el hozzád.
2: Nem, hanem hogy házi kolbásszal, akár úgy szintén a piacról szerezzék be, de az étteremben mi gyulai kolbászt használunk ehhez az ételhez.
1: A csülköt illetően?
2: Csülköt illetően pedig sok módosítást nem tudok javasolni. Lehet akár amúgy füstölt oldalast is beletenni, mert az íze az ugyanúgy beleföl és jól adagolható. Más esetben pedig akár mint egy babgulyás marhahússal, egy marha pörköltös alappal is el lehet kezdeni a levest, amikor marha lábszárból vagy marhanyakból pörköltet főzünk, és az van felhúzva utána a babbal és a zöldségekkel levesnek.
1: De különlegességként említetted még plusz hozzávalóként a csipetkét is.
2: Igen, a csipetke az szintén egy nagy kedvenc nekem benne, attól lesz igazán tartalmas, akár főzelékes is, ha már nagyon elszívja a levét, azért nem szabad túlzásba esni vele. Azt mindenféleképpen házilag készítsük el egy tojásból, kevés liszt, 10-12 deka liszt hozzáadásával, akár gyerekeket bevonva egy jó hétvégi program tud lenni, ahogy lecsipkedik és segítenek a konyhába. És ezzel is lefoglalva őket, miközben főzünk a konyhában.
1: De ha bevonjuk a gyerekeket is és az egész családot a főzésbe, akkor akarva akaratlanul hibákba eshetünk és elronthatjuk. Hogyan tudjuk elrontani ezt az ételt?
2: Az, hogyha otthon kisebb hibákat ejtünk, az azért elnézendőbb, ugyanezt ugye a munkahelyemen nem elfogadott. A csipetkénél például csak a végén, mikor már kész az étel, akkor kell beleszórni a teljes leves felületére, és egy-két perc alatt készre főzni. A hideg tejföl, ami pedig a jókai bablevesnek a koronája, azt pedig csak tálaláskor tegyük rá a tányér tetején, hogy ne ugorjon össze a tejföl. A magyaros rántásnál pedig arra kell figyelni, hogy hideg vízzel húzzuk fel, és hőkiegyenlítéssel adjuk hozzá a levesünkhöz, és akkor biztos, hogy nem tud csomós lenni.
1: Már most megéheztem, pedig még nincs is ebédidő. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Hornyák Ottóval, mesterszakács executive chef-fel.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Befordultam a konyhára itt a Petőfi Rádióban, Minden Magyar. Korcsok Laura vagyok, és a mai vendégem Hornyák Ottó, mesterszakács, executive chef. A jókai bablevesről beszélgettünk eddig, és ezt folytatjuk is. Méghozzá ott, hogy miért lehet ez az étel ennyire ikonikus a magyar konyhában.
2: Ugye jókai neve az már eléggé megdobja, de 2010-ben volt egy internetes szavazás alapján készítettek például egy könyvet Magyarország kedvenc ételei címmel, és ott is a dobogó közelébe került föl valamiért közkedvelt étel, de szerintem azért szeretjük mi a tartalmas fűszeres ételeket mindannyian. Többek között én is azért szeretem, mivel egy tartalmas étel, és utána már csak egy desszertre kell várni, amit elém tesznek az asztalon, és jól véget is ért az étkezés.
1: De én például nagyon szeretek, nem biztos, hogy jó, de egy jó friss kenyeret enni hozzá. Nem tudom, te hogy vagy ezzel?
2: Nekem minden ételhez elfér a kenyér, a húslevest és a gyümölcslevest leszámítva. Természetesen ehhez is, pedig van benne ugye bőven szénhidrát a rántással és a csipetkével, de a magyar ételek mellé egy friss, ropogós kenyér puha béllel az elhagyhatatlan.
1: Hogyha betér hozzátok egy külföldi az étterembe, és neked kellene ajánlanod a jókai bablevest, akkor mit említenél, hogyan ajánlanod a külföldieknek?
2: Általában ebédidőben szoktak levest kérni, ebédidőben szoktak tartalmasabb ételt kérni, hogy még vacsorára vissza tudjanak hozzánk jönni, és épp ehhez ugye egy ideális étel, és vacsorakor meg kipróbálnak több 2-3 fogásos, 4 fogásos, akár 5 fogásos vacsorát is.
1: De mit mondanál nekik, miért különleges ez a magyar étel?
2: El lehetne ugye akár nekik is mesélni jókainak a történetét.
1: De abszolút szerintem a gulyásleves meg a gulyás mellett egy autentikus magyar étel.
2: Igen, kifejezetten. Szerintem van azon a szinten, mint akár egy gulyásleves.
1: Azt nem kérdezem meg, hogy szerinted melyik leves nyerni a versenyt az autentikus magyar ételek versenyén, de azért megkérdezem.
2: Márpedig szerintem egy gulyásleves vagy egy újházi tyúkhúsleves azért előrébb van. Jobb helyezést érne el a versenyen.
1: Az én versenyemen a jókai bableves nyerni a füstölt csülök miatt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, vendégem voltál. Hornyák Ottóval beszélgettem, mesterszakáccsal, executive chef-fel.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Ha esetleg lemaradtál a beszélgetésről, vagy újra meghallgatnád, akkor a Spotify oldalunkon megteheted.

0: jön el.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
4: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
3: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
5: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
3: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, ma egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám. Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
7: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: A reklám után... frissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
6: Ez a Petőfi Rádió.
8: Menekült tábor tervezhetett Magyarországra az Orbán kormány, erről beszélt a miniszterelnök. Ellopták az angol válogatott foci csapat felszerelését. Folytatódik a borongós idő záporokkal.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Baleset történt az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, az M0-ás csomópontjánál. A 16-os kilométernél a sérült járművek a külső sávot foglalják el, az M0-ás autóúti leágazás után. A baleset mögött majdnem 10 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
8: Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekült tábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyét mellett, úgy fogalmazott. A Fidesz mai tisztújító kongresszusa okafogyottá vált. Politikai röpiratot tett közzé a Fidesz mai tisztújító kongresszusa előtt a volt kormányfő. Orbán Viktor azt írta, most egy liberális brüsszeli helytartó kormány lépett hivatalba, és arra számít, hogy támadások érik az alkotmányos intézményeket. Orbán Viktor választási vereségük okaként elsősorban, ahogyan fogalmazott, a soros világot, Brüsszelt, az ukránokat, a nemzetközi vállalatokat nevezte meg. Kólibaktérium lehetséges jelenléte miatt szeletelt szalámit hív vissza a Lidl. Az érintett 240 grammos Dulano Artlender márkájú termékek július 3-án járnak le. Az áruházlánc arra kéri a vásárlókat, hogy az élelmiszert ne fogyasszák el, vigyék vissza bármelyik üzletbe. A felvágott árát nyugta nélkül is visszaadják. Nyílt napot tart ma a BKV a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A hungári

0: A Kocsi Színben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket. A rendezvényen több különleges járművet is meg lehet nézni. Ellopták az angol labdarúgó válogatott felszerelését az Egyesült Államokban. A főleg cipőkből, mezekből és labdákból álló szállítmány akkor tűnt el, amikor Floridából az angol válogatott felkészülési központjából vitték át Kansas Citybe. Két embert őrizetbe vettek. Az angolok ma edzenének először, de ehhez vissza kell kapniuk az időközben bizonyítékként lefoglalt felszerelést a hatóságoktól. Az angol válogatott szerdán játssza első VB meccsét, Horvátország ellen lép pályára.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
0: A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futó záporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben nyugat felől már csökken a felhőzet, elszórtan lehet majd kisebb eső. Délután 22-27 fok, este 13-20 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Szombat délben kezdődik az a slágerlista, amely a hét legnagyobb magyar kedvenceit tartalmazza a Petőfi Rádióban. Ezek azok a dalok, amelyek mellett csak úgy nem mehetünk el. Kezdődik a Petőfi 56. Hello, Szikora Tamás vagyok. Itt a kezdés By Alex-től, Az én országom.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
2: Ez a Petőfi Rádió.
1: Az 56.

0: szépen, s azon túl is még.
1: Petőfi 56.
2: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a hét legjobbjaival.
1: Petőfi Rádió.
3: Közöttük Marionesz és a Végtelen. Neked is van olyan, hogy volt olyan nyarad, amit egyetlen egy ember miatt sosem felejtesz el? És vannak olyan dalok, amik ezt az érzést hozzák vissza. Egy régi szerelem, közös emlékek, és a remény, hogy még valami mindig összeköt bennünket. Szóval, hogyha te is szeretnél egy kicsit visszacsöppenni abba a nyárba, akkor hallgasd ennek a dalnak a szövegét, mert itt egy zene, amely nem a haragról szól, nem egy rossz szakításról, hanem arról, hogy a szeretet még a szakítás után is megmaradhat. Marionesz Végtelen.
1: Petőfi 56.
2: Az

0: Petőfi 56.
1: A 49.
2: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Queen zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
3: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
0: Ez a legújabb magyar zene.
3: Láthatatlanul.

0: két legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Ha azt mondom, hogy Margaret Island, akkor a csapatot mindenki Lábas Viki hangjával azonosítja. Ő következik nálunk a folytatásban, szólóban, ezzel a dallal, amelyet Bércesi Róberttel közösen írt, Álompor. A dal, amely kicsit visszahozza a gyerekkori balatoni életképeket. Azokat a nyári estéket, amikor csendesen, egyedül álmodoztál, vágyakoztál, hogy mi leszel, ha nagy leszel. És nem csak hangulatként jelennek meg ezek a zenében, hanem kiindulópontként. Innen néz vissza az énekesnő, aki már végigment az úton, amit akkor még csak elképzelt. Lábas Viki Álompor a Petőfi Rádió slágerlistáján, mutatom a helyezését.
0: A 48.
2: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat, az Álompor.

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Közöttük a Valmar, Marics Peti és Valkusz Milán egy dalban, Átutazó. A dal, amely arról szól, hogy az élet néha nem ad más választást, csak mennünk kell erőre, keresnünk valami újat, még akkor is, hogyha közben ott marad egy darab a szívünkből valahol, vagy valakinek ezt odaadjuk. Ez a dal pedig pont ezt meséli el, a felnövésről, a búcsúról és arról, hogy az igazi utunk néha bennünk zajlik. Valmar, Átutazó. Ez szól most a hivatalos lágerlistánkon. A 40

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőt ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám. Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
2: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Hazugság volt az Orbán kormány migráció elleni harca, erről beszélt a miniszterelnök. Kinevezték a nemzetbiztonsági szolgálatok új vezetőit, folytatódik a borongós idő záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Korábban baleset történt az M1-es főváros felé vezető oldalán az M0-ás csomópontja előtt. A 16-os kilométernél már nincs sávzárás az M0-ás leágazása után, de a 10 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Munkavégzés miatt lassul torlódik a forgalom az M1-esen, Hegyeshalom felé a Nagy Szent János bőny csomópontnál. A 99-es kilométernél a belső sávot zárták le. A bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 2 éve az Európai Unió a menekültügyi szabályok megsértése miatt megbüntette Magyarországot, valamint arra kötelezte, hogy napi 1 millió eurós büntetést fizessen, amíg nem hajtja végre a tranzitzónákkal kapcsolatos ítéletet. Összefoglalta 10 pontban Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra nem adtak hatékony választ. Új vezetői lesznek a nemzetbiztonsági szolgálatoknak. Tóth Szabolcs dandártábornokot, az Alkotmányvédelmi Hivatal korábbi dolgozóját bízta meg a nemzetbiztonsági szakszolgálat vezetésével a belügyminiszter. Pósfai Gábor emellett Annus Zsolt Antal alezredest, a Nemzeti Információs Központ munkatársát nevezte ki az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának. Ipari létesítményeket ért ukrán dróntámadás Oroszországban. Krasznodárban 1 ember meghalt, 3-an megsérültek, amikor egy tengeri terminálba csapódtak be a repülőszerkezetek. Herszon orosz megszállás alatt lévő térségében egy hidat találtak el az ukránok. A támadás miatt lezárták a Krím-félszigetre vezető átkelőt. Változik a közlekedés rendje a

0: Puskás Aréna környékén. Koncert miatt ma délután 5 órától este 11 óráig lezárásokra kell számítani a környéken. Az eseményre érkezőket arra kérik, választák a közösségi közlekedést. A 2-es és a 4-es jelzésű metró, valamint az 1-es jelzésű villamos is sűrűbben közlekedik.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Folytatódik holnap is a változékony idő, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Délnyugaton még felhőszakadás is előfordulhat. A szél több felé megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 8-17 fok, holnap napközben 24-28 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Egy óra után is azoki a magyar zenéki a főszerep, amelyek most a legnagyobbat szólnak nálunk. Folytatódik a hivatalos lágerlistánk, a Petőfi 56. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, de mondok még neveket, Csinszka és Cseri Hanna tuti jönnek, a kezdésben pedig Dash és Young Fly.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
2: Ez a Petőfi Rádió. Petőfi.

0: Petőfi 56.
1: A hét legjobb hazai zenéivel.
0: Petőfi Rádió.
2: A hét legnagyobb kedvencei között pedig ott van a friss Zaporozsesz dal, akik nem kisebb névvel, mint Mező Misivel készítették az újdonságukat. Mező Misi egyébként tavaly ősszel Szent Gotthárdra érkezett, és a Mesélő című estével ott lépett fel. A zaporozsetes Varga Bencét pedig teljesen elvarázsolt az ott látott műsor, mert az est során Mező Misi egy szál gitárral kiállt, és mesélt az életéről, az életének pedig azon szakaszához kapcsolódó dalokról, majd ezeket elő is adta. És annyira megérintette őt az este, hogy már akkor eltervezte, hogy kell egy Zaporozsesz kollaboráció Mező Misivel, ami össze is jött, itt pedig a közös daluk, a Köszi, a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján.

0: Petőfi 56.
1: A hét legjobb hazai zenéivel.
0: Petőfi Rádió.
2: Blaha Louisiana, az a szerelem. Ez következik most a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján. Ez a dal arról szól, hogy az életünk során rengeteg szerepet magunkra veszünk. Néha erősek vagyunk, néha elveszettek, néha hibázunk, aztán újra felállunk, és miközben folyton keressük a helyünket a világban, rájövünk, hogy a szerelem és a boldogság nem akkor érkezik meg, amikor görcsösen hajszoljuk, hanem akkor, amikor készen állunk rá, és amikor hagyjuk, hogy megtaláljon minket. Szóval ez a dal arról szól, hogy egyáltalán nem kell rágörcsölni a szerelemre. Jön az, amikor megtalál minket. Blaha Louisiana, az a szerelem.
0: A 35.

0: Petőfi 56.
1: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a hét legjobbjaival.
0: Petőfi Rádió.
2: Következik a Well Hello, akik idén-nyáron is úton vannak, és egyszerűen nem lehet betelni velük. A fesztiválokon is jelen vannak, például a Sopron Festen, az Efoton és a Strandon is fellépnek majd. Lesz persze Budapest Parkos koncertjük augusztus 28-án, de fellépnek Bordányban, Vácon, Kabán, Csongrádon és Zentán is. Ezek tehát a következő állomások, nálunk pedig jön az aktuális kedvenc a Petőfi Rádió slágerlistáján. Well Hello, Eiffel Tide!
1: A 31.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Nem, nincs vége a Petőfi 56-nak. A lista felénél vagyunk, így a visszaszemlelést holnap délben folytatjuk, majd dél és kettő között ismét számítok rád. De most a nyári vibe-ot Meggyesi Gábor hozza, és ő játssza a legnagyobb magyar kedvenceket így szombat délután. Szuper napot kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
0: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
2: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
0: Ez a Kultúrfitness.
2: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
4: A műsorajánló után.
0: A legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
5: Szeles idő lesz, futó záporokkal, drogdílereket fogtak Törökszentmiklóson. Gyermekvasutasokat avattak a hűvös völgyben.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Baleset történt korábban az M1-es autópályán a főváros felé az M0-ás csomópont előtt. A torlódás csak lassan szűnik meg, jelenleg Bicske és Herceghalom között lassú a haladás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-180-as számra.
0: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága, jelentette ki Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök egykori kormányzati emlékeztetők alapján arról beszélt, miközben a Fidesz és az Orbán kormány politikai hasznot húzott az illegális migrációból, menekülttábort készített elő Vidnyéden az osztrák határnál. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusa előtt az elhangzottakra válaszul kijelentette, hogy Magyarországon nincs semmilyen menekülttábor és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. 10 pontban foglalta össze a választási veresség okait, és őszre megújult Fideszt ígért Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán. A pártelnök hangsúlyozta, hogy soha nem adja fel, és ellenzékben az emberek hangjának kell lenniük. Magyar Péter miniszterelnök az ellenzéki párt vezetőjének kongresszusi nyitóbeszédére reagálva úgy fogalmazott, Orbán Viktor túszul ejtette a Fideszt, és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását. Drogkereskedőket fogtak el a rendőrök Törökszentmiklóson. A két helyi gyanúsított otthonában a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, valamint az eladáshoz használt eszközöket és mobiltelefonokat is lefoglaltak. A nőt és a férfit kihallgatták, majd őrizetbe vették. Halálos balesetet szenvedett egy magyar kamionos Csehországban. Járművével kora reggel Brno közelében egy betonkorlátnak ütközött, majd keresztbe fordult. A teherautóba ezután egy román rendszámú kamion is belerohant. A balesetben mindkét sofőr életét vesztette. Gyermekvasutasokat avattak a hűvösvölgyi végállomáson. Az eseményen a közlekedési és beruházási miniszter arról beszélt, a gyermekvasút egyedülálló kezdeményezés, Magyarország különleges értéke. Vitézi Dávid arra bíztatta a gyerekeket, hogy akár életpályaként is gondoljanak a vasútra.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: A maihoz hasonló változékony felhős napos idő lesz holnap is. Kezdetben elszórtan, majd egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délnyugaton felhőszakadás is lehet. Megélénkül, északkeleten megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 8-17, holnap napközben 24-28 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Egy tökéletes szombat délután áll előttünk, rengeteg hazai zenével és érdekességekkel feltöltve. A mikrofonnál innentől Medgyessy Gábort hallott. Hello, szép délutánt! A kezdés pedig már is Ákosé, vele nosztalgiázunk egyet. 1997-ben jelent meg az Ilyenek voltunk.
2: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Végre hétvége, június 13-a van, elindítottuk a szombat délutánunkat. Ha megnézzük a naptárat, akkor ma van Szent Antal napja, aki a gyermekek védőszentje és a házi állatok patronusa, emellett pedig a magyar feltalálók napja is ma van. Gondolj csak bele, hogy mennyi olyan apró kütyű, eszköz vagy ötlet vesz minket körül a lakásunkban, vagy éppen ott bújik meg a zsebünkben, amiket ma már szinte észre sem veszünk, annyira természetesek. Pedig ha jobban belegondolunk, akkor elég nagy bajban lennénk, ha holnaptól hirtelen ezek eltűnnének az életünkből. Ma délután pont ezekről a leghétköznapibb használati tárgyakról és találmányokról beszélgetünk. Neked mi az, ami nélkül abszolút nem tudnád elképzelni a mindennapjaidat? Írd meg nekem SMS-ben a 0630303380-ra, de üzenhetsz Viberen, Instán, vagy éppen Facebookon. Közben persze hozom a legjobb hétvégi programajánlókat, és rengeteg hazai zenével találkozhatsz. Itt is van a Quimby újdonsága, ez a Láthatatlanul a Petőfi.
1: Sziasztok, Kis Tibe vagyok a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
2: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
3: Ez a legújabb magyar zene.
2: Láthatatlanul.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha rajongója vagy a minőségi kézműves italoknak, és szereted a fesztivál hangulatot, akkor most hétvégén Hegykőn a helyed, ahol egészen vasárnapig tart az Egy Csepp Fesztivál. A Széchenyi Ödön Parkban a jéghideg stoutok, az izgalmas ipák és a frissítő gyümölcsös sörök mellett prémium pálinkák és remek helyi falatok várnak rád. A kocintások mellé pedig jó koncerteket is meghallgathatsz. Szombaton délután a Betty Monta akusztik és a Hansa Big Band alapozza meg a hangulatot, este 9-től pedig a The Beats hozza el a legjobb Beatles slágereket. Vasárnap a hegykői tűzoltó zenekar fúvósai után a Continental Show Band pörgeti majd fel a záróbulit, a csapolás pedig mindkét nap délután 4-től indul, a belépés pedig ingyenes, úgyhogy ugorj le te is Hegykőre és gyűjtsd be a nyár első nagy fesztivál élményét. Jövök még programajánlatokkal itt a Petőfin, de most a Bagosi Brothers Company-t hozom neked, ez már is az zuhanás.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Magyar Feltalálók napján arról beszélgetünk, hogy melyik az a használati tárgy, az a találmány, ami nagyon hiányozna a hétköznapjaidból. Evelyn írta a Viberen, szia Gábor, elsőre rögtön a kávéfőző és a kávé ugrott be, mint az emberiség egyik legnagyobb találmánya. És mennyire hiányozna, hogyha nem lenne? Mondjuk azért a kávédaráláshoz képest ez is mennyire megváltozott. Most már elég egy kapszulát bedobni a kávégébe gyakorlatilag. Aztán konzervnyitó vagy a nyitást segítő fülek a konzerveken. Épp valamelyik nap gondolkodtam el rajta, amikor véletlenül egy klasszikus gomba konzervet vettem. Jé, a leírásra jött. Igen, most már egyre több konzerven ott van. Az a bizonyos fül. Szeretjük, és mennyivel meg tudja könnyíteni a hétköznapjainkat. Találmányok, melyek hiányoznának a hétköznapjainkból, ez a mai téma a Magyar Feltalálók napján. És nem sokára még jövök érdekességekkel. Közben pedig várom a hozzászólásokat. SMS és Viber számunk 06303030380. A Bielex és a Slep csapata érkezik már is a folytatásra. Ez az Én Országom, a Petőfi.

0: út vezet.
1: Pörgetjük tovább a szombat délutánunkat itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, te pedig itt vagy, ha ezt hallod, úgyhogy a lehető legjobb helyen jársz. A következő órában is folytatjuk majd a témánkat. A Magyar Feltalálók napján arról beszélgetünk, hogy mely találmány, mely használati tárgy hiányozna a legjobban a hétköznapjainkból. SMS és Viber számunk 06 30 30 30 380, de Instán és Facebookon is hozzá tudsz szólni a témánkhoz, ami egy picit gondolkodós, de már eddig is nagyon jó üzenetek érkeztek. A legfrissebb hírek után a Solvay-vel megyünk tovább. Itt lesz az Ellentétek, nem menj messzire.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
2: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
3: Már 2 éve minden magyar.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: A kamera szerette, a közönség imádta, mosolya megállította az időt, és menthetetlenül rabul ejtette a férfi szíveket. Hollywood álmodott egy csillagot, a világ pedig kapott egy legendát. Marilyn Monroe filmek születésének századik évfordulója.

0: tempó.
1: 180.
0: Így van, tovább.
1: Normális maga?
0: Ne fordulj el, hadd csókoljam meg a homlokát.
2: Hastánc. Vízisí, vízisí.
3: Magyarország szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
4: A műsorajánló után
5: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Bánáti Bence.
5: Ez a Petőfi Rádió.
6: Szeles idő lesz futózáporokkal. Nyilvános lesz az uniós források hazahozatalához szükséges helyreállítási terv. Leomlott egy középkori épület fala Erdélyben.
5: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Munkavégzés miatt torlódnak a járművek az M7-es autópályán Budaörs térségében a főváros felé, a 11-es kilométernél a belső sávban. Lassú a haladás az M1-es autópályán Budapest felé Szárliget térségében is. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
5: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
6: Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. A Fidesz frakcióvezetője szerint Orbán Viktorra szükség van a tábor egyben tartásához. Gulyás Gergely a párt kongresszusa előtt arról beszélt, a volt miniszterelnök egy évre vállalja a pártelnökséget, ugyanakkor nem aktuális az a kérdés, hogy mennyire van esélye a Fidesznek a megújulásra Orbán Viktorral, mert úgy látszik, politikai ellenfeleik a visszamenőleges hatályú alkotmányozással a visszatérés lehetőségéből is kizárják. Magyar Péter miniszterelnök szerint Orbán Viktor túszul ejtette a Fideszt és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását. Leomlott az evangélikus templom külső erődítésének egy része az erdélyi Múzsnán. A 15. századi épület északi fala hajnalban dőlt le, a balesetben senki sem sérült meg. A műemléképület környékét lezárták, a hétvégi vezetett túrákat törölték. A Szeben megyei község műemléképülete a környék egyik legértékesebb késő gótikus stílusban épült temploma.
5: Petőfi Rádió. Sport.
7: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Somogyi Zsófia. A társházigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is megkezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon. Kanada 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával Torontóban. A kanadaiak ezzel megszerezték VB történetük első pontját. Az Egyesült Államok 4-1-re verte Paraguayt úgy, hogy a fél időben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak. A VB-n ma 21 órától Katar-Svájc találkozót rendeznek, éjfélkor kezdődik a Brazília Marokkó, holnap hajnali 3 órától Haiti Skóciával, 6 órától Ausztrália Törökországgal játszik. A mérkőzéseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is közvetíti. A magyar férfi kajak 4-es aranyérmet szerzett a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa-bajnokságon. Ebben a számban 2017 után született ismét magyar győzelem a kontinens viadalon. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású egység taktikus versenyzéssel utasította maga mögé a mezőnyt. A nők hasonló számában a fiatal magyar négyes Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina és Mészáros Anna az ötödik helyen zárt. Ezüstérmet nyert Kopasz Bálint 1000 méteren, a kenu egyesek 1000 méteres távján Juhász István 8-ként ért célba. A női kenu egyesek 200 méteres számában Paragi Petra szintén 8-dik lett. A férfiaknál ugyanebben a versenyszámban Hodován Dávid az ötödik helyen végzett. A parakajakosok között Kis Péter Pál aranyérmet, Suba Róbert pedig ezüstérmet szerzett. Köszönöm a figyelmüket!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: A maihoz hasonló változékony, felhős, napos idő lesz holnap is. Kezdetben elszórtan, majd egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is lehet. A szél megerősödik. Éjszaka 8-17, holnap napközben 24-28 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után...
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Rajtunk magyarokon nagyon sok múlott, hogy ma úgy autózhassunk, ahogy. Nem sokára mondom a részleteket. A Magyar Feltalálók napján mindezek mellett rengeteg jó hazai zenével, programajánlatokkal is érkezem, úgyhogy van miért a Petőfit hallgatni. Gyere velem!
5: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag magyar zenékkel és Meggyesi Gáborral.
5: Ez a Petőfi Rádió.
9: Meg a szívem van vele néhány gond,

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Említettem már, hogy a mai nap június 13-a hivatalosan is a magyar feltalálók napja. De azt tudtad, hogy miért pont erre a dátumra esett a választás? Hát egyáltalán nem véletlen. Zseniális tudósunk Szent Györgyi Albert pontosan ezen a napon mutatta be a C-vitamin tartalmú készítmények előállításának eljárását. Ha magyar találmányokról van szó, akkor még Puskás Tivadar telefonhírmondója, Rubik Ernő kockája vagy Irinyi János gyufája valószínűleg neked is egyből beugrik. Ők mind olyan arcok voltak, akik a tudásukkal hatalmasat löktek az emberiség fejlődésén. De nézzünk meg pár olyan nevet, akiket szintén érdemes megjegyezni. Itt van rögtön Adorján János gépészmérnök, a hazai repülés abszolút úttörője. Ő volt az, aki hazatérve Párizsból 1910-ben legelsőként szállt fel egy teljesen magyar tervezésű és hazai gyártású géppel. Vagy gondoljunk csak Bánki Donátra és Csonka Jánosra. Nélkülük a mai autózás és a belső égésű motorok világa sem lenne ugyanaz, mert hogy kettejük közös találmánya a porlasztó, vagyis a karburátor, de Bánki később a vízi erőműveket is alaposan felpörgette a róla elnevezett turbinával. Szóval van mire és kikre büszkének lennünk. Melyik az az eszköz, ami nélkül ma már el sem tudnád képzelni a hétköznapjaidat? Erről beszélgetünk közben, úgyhogy dobd át üzenetben, SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de a Facebookon és Instán is írhatsz. Közben pedig pörgetem tovább a hazai kedvenceket. Itt is van a Telehold és a Szerenátozó 1, a

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ezen a szombaton Kaposvár felé vennéd az irányt, vagy éppen ott élsz a környéken, akkor van egy jó program tippem estére. Ma még tart a Rigó Jancsi napok, ahol a jó zenék és a kulináris élvezetek csak rád várnak. A fesztivál, ahogy a neve is sejteti, a legendás cigány prímás és az isteni süti a Rigó Jancsi örökségét viszi tovább, méghozzá nem is akárhogy. A szeretet a jazz, a világzenét, vagy éppen a gypsy dallamokat, akkor a Dorottya ház udvarán a helyed. Ma este 6 órától ugyanis olyan nevek izzítják ott a színpadot, mint a Swingala Django, a Hungarian Gypsy All Stars, a Sárközi Kollektív és a Gypsy Jazz Trio, de igazából az egész belváros egy hatalmas bulivá alakul át, úgyhogy az Európa Parkban és a sétáló utcában is folyamatosan utcazene vár rád egész este, ahol a fellépő zenekarok zenészeibe is simán belefuthatsz egy kis örömzenélés erejéig. Úgyhogy ha bírod a fesztivál hangulatot egy kis gasztrós csavarral, akkor ezt ne hagyd ki. Irány Kaposvár. Maradj velem itt a Petőfin, rengeteg hazai zenével megyünk tovább, illetve arról is beszélgetünk, hogy melyik az a találmány, használati tárgy, mely nagyon hiányozna a hétköznapjaidból. Na, kávészünettel folytatjuk, ez a rohadtalma.

Minden magyar ez a Petőfi Rádió. Most, hogy több mint egy hétig hiányolnom kellett a porszívót, mert elromlott, hát felsöperni utálatos dolog, főleg a szőnyeget. Szóval én nem is tudom, mi volt a porszívó előtt, jött ez Adritól. Illetve Luca is írt, hogy nem tudom, írták-e már, de nekem például a mobiltelefonom hiányozna a legjobban. Érdekes, de nem. Sok mindent írtatok eddig, hogy melyik találmány hiányozna a hétköznapjainkból, de a telefon most szerepel először. Ez mondjuk meglepő. Várom még az üzeneteket SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de Instán és Facebookon is megtalálod a Petőfit. Most pedig egy újdonságot hozok a Follow the Flow csapatától. Ha már porszívó, akkor itt a beszívó.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A magyar feltalálók napján találmányokról, tárgyakról, használati eszközökről beszélgetünk, melyek nagyon hiányoznának a hétköznapjainkból. Várom az üzeneteket SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de figyelmetbe ajánlom az Instagram, illetve Facebook oldalainkat is. Szép délutánt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Most a legfrissebb hírek érkeznek a következő percekre, aztán a vadfruttikkal indul a következő óránk. Itt lesz a tartalak.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Az Internaus 007-ese.
4: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
3: A közelharc szakértője. A trükkök nagymestere.
5: Elhocic. Grabowski.
6: Megsebesült?
4: Nem szokásom.
3: Az egerek egyetlen reménysége.
4: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
5: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajásokat.
3: Macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
7: 20-valahány énekesből mi kettőnket választottak. Szécsi Palit és engem.
8: És ebből akkora barátság lett, hogy volt, hogy úgy írtatok alá, hogy Szécsi Péter és Pór Pál.
7: Igen.

0: Lassú a haladás az M1-es, M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a főváros felé Budaörs térségében. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az 52-es úton Solt és Fülöp szállás között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
0: Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. Korábban Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor túlszul ejtette a Fideszt és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását. Ha van a Magyar Védőnők napja, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az ünnep alkalmából közösségi oldalán azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében és az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában is. Egy olyan intézetet hoznak létre, amelynek célja, hogy a lakosság folyamatosan részese lehessen a döntések előkészítésének, írta közösségi oldalán Radnai Márk, újonnan kinevezett kormánybiztos. A Tisza párt országgyűlési képviselője szerint a működő és emberséges Magyarország intézet felállításához a világ legjobb társadalmi részvételi modelljeit vizsgálják meg. Az új vezető feladatai közé tartozik majd a magyar emberek testi, lelki és gazdasági jólétét szolgáló intézkedések kidolgozása. Ellopták az angol labdarúgó válogatott felszerelését az Egyesült Államokban. A cipőkből, mezekből és labdákból álló szállítmányt egy feltört teherautóból vitték el Kansas Cityben. A történtek miatt két embert őrizetbe vettek. Az angol válogatott szerdán játssza első VB meccsét Horvátország ellen.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Somogyi Zsófia. A társházigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is megkezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon. Kanada 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával Torontóban. A kanadaiak ezzel megszerezték VB történetük első pontját. Az Egyesült Államok 4-1-re verte Paraguayt úgy, hogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak. A VB-n ma 21 órától Katar-Svájc találkozót rendeznek, éjfélkor kezdődik a Brazília Marokkó, holnap hajnali 3 órától Haiti Skóciával, 6 órától Ausztrália Törökországgal játszik. A mérkőzéseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is közvetíti. Kiütéses győzelmet aratott második mérkőzésén a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a Kassán zajló Európa-bajnoki selejtező tornán, mivel 21-22-re legyőzte Georgiát. A magyar férfi kajak 4-es aranyérmet szerzett a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa-bajnokságon. Ebben a számban 2017 után született ismét magyar győzelem a kontinens viadalon. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású egység taktikus versenyzéssel utasította maga mögé a mezőnyt. A nők hasonló számában a fiatal magyar négyes Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina és Mészáros Anna az 5. helyen zárt. Ezüstérmet nyert Kopasz Bálint 1000 méteren, a parakajakosok között Kis Péter Pál aranyérmet, Suba Róbert pedig ezüstérmet szerzett. Köszönöm a figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: A maihoz hasonló változékony, felhős, napos idő lesz holnap is. Kezdetben elszórtan, majd egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délnyugaton felhőszakadás is lehet. A szél megerősödik. Éjszaka 8-17, holnap napközben 24-28 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Az egyik legsikeresebb űrprojekt, és még a golyóstól is magyar ember nevéhez köthető. A Magyar Feltalálók napján erről is beszélgetünk, na meg arról, hogy melyik az a használati tárgy, találmány, mely nagyon hiányozna a hétköznapjaidból. Jöhetnek az üzenetek. Közben pedig hallgassuk meg a vadbuddikat.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A takaró és a párna a legnagyobb találmányok, imádom, Verától jött, mert hogy ma a Magyar Feltalálók napján találmányokról, használati tárgyakról beszélgetünk, melyek hiányoznának a hétköznapjainkból. Szia Gábor, a legnagyobb találmány, ami elképesztően hiányozna az életemből, az a morzsa porszívó, ezt Dindi írta. Kezet foghatsz akkor a feleségemmel, ő is imádja a morzsa porszívót. SMS és Viber számunk 0630303380, de üzenhetsz még Instán és Facebookon is. Nesztek, itt pedig már is jön az Ári Mafia Betonhofival.
1: Szevasztok, én Kéri András, Kálambó vagyok.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, és ha már ma van a Magyar Feltalálók napja, pörgessük tovább a nagy elméket, mert hogy a lista gyakorlatilag végtelen, ráadásul nem csak a Földön, de még a világűrben is letettük a névjegyünket mi magyarok. Gondoltad volna például, hogy az egyik legsikeresebb űrprojekt, a NASA Sojourner nevű marsjárója mögött is egy magyar származású zseni állt? Bejci Antal fizikus és űrkutató vezette ugyanis azt a mérnöki csapatot, mely megalkotta a vörös bolygót felfedezni, és heteken át elképesztően értékes adatokat küldő eszközt. De ugorjunk vissza az űrből a zsebünkbe, vagy éppen táskánkba, mert hogy lapul valahol valószínűleg mindenkinél egy golyóstoll. Na, ezt Bíró László Józsefnek köszönhetjük, bár a karrierje során több mint 20 találmánya volt, egyértelműen ez hozta meg számára a világhírt. Sokan próbálkoztak előtte, de ő volt az, aki egy apró golyó segítségével megalkotta a lassan száradó és maszatoló töltőtollak tökéletes, gyors alternatíváját. Hát hihetetlen, hogy mi mindent adtunk a világnak, mi magyarok, nem igaz? Ma arról beszélgetünk, hogy neked melyik hétköznapi találmány hiányozna a legjobban, ha nem lenne. Dobj egy üzenetet, én pedig közben hozom a hazai kedvenceket szépen sorban. Itt is van a Neotól, az Ájájó!

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar egy egészen különleges, ráadásul teljesen ingyenes nyáresti koncertre invitállak a Balaton partjára június 18-ára. A varázslatos Szigligeti Alkotóház udvarán csípheted el a magashegyi underground énekes producer duóját. A hazai alternatív széna egyik legmeghatározóbb csapatáról van szó, akik egy rendkívül bensőséges, akusztikus verzióban hozzák el nekünk a közel 2 évtizedes életművüket. Az olyan ikonikus lágerek mellett, mint a Szeplősvál, vagy éppen az Anglia, most olyan zenei ritkaságok is megszólalnak, melyeket a teljes zenekaros koncerteken szinte sosem hallhatunk. A koncert pontosan este 8-kor rajtol majd, tehát június 18-án Szigligeten, tervez be ezt a jövő hétre. Most pedig hangolódunk erre a koncertre, a Magashegyi Underground-dal a folytatásban. Ez az Egymáshoz rövid az út, itt a Petőfi.

0: Hazai kedvencekkel és magyar feltalálókkal visszük tovább a szombat délutánunkat itt a Petőfin, ahol minden magyar. Mert hogy ma van a magyar feltalálók napja, ennek kapcsán pedig arról beszélgetünk, hogy neked mely találmány hiányozna a legjobban a hétköznapjaidból. SMS és Viber számunk 06 30 30 30 380, de Facebookon és Instán is üzenhetsz. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán Király Viktor érkezik a folytatásra. Itt lesz Run!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Készüljön fel az elmúlt 15 év legjobb zenei válogatására. Felidézzük a korszak felejthetetlen előadóival, köztük a Petőfi zenei díjjal elismert művészekkel, a legkedveltebb slágereket. Petőfi Popszínpad. Minden kedden 19:30-től a Duna World-ön.

0: 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
4: Új út erővel pörök a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Szeles idő lesz, futózáporokkal, több párt is tisztújítást tartott. Már lehet jegyeket venni a horvát tengerpartra közlekedő éjszakai

0: illegális migrációból menekült tábort készített elő Vitnyéden az osztrák határnál. A Fidesz kormány mindig is elutasította a migrációs paktumot, jelentette ki Gulyás Gergely a párt kongresszusa előtt. A Fidesz frakcióvezetője, Magyar Péter miniszterelnök vitnyédi menekültáborról szóló bejelentésével kapcsolatban elmondta, annak érdekében, hogy az Európai Unióval tárgyalni tudjanak a Magyarországra az Európai Unió bírósága által kirót bírság eltörléséről, született egy olyan kormányhatározat, amelynek része volt a vitnyédi tábor. A kormány viszont ezt soha nem akarta megépíteni, egy taktikai eszköz volt a tárgyaláshoz. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Több kisebb párt is tisztújítást tartott, a Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között közlekedik a horvát tengerpartra. Az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a korábbi háló és fekvőhelyes kocsik egy része működésképtelen, ezért bérelt nyugat-európai kocsikat állítottak forgalomba.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Somogyi Zsófia. A társházigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is megkezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon. Kanada 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával Torontóban. A kanadaiak ezzel megszerezték VB történetük első pontját. Az Egyesült Államok 4-1-re verte Paraguayt úgy, hogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak. A VB-n ma 21 órától Katar-Svájc találkozót rendeznek, éjfélkor kezdődik a Brazília-Marokkó, holnap hajnali 3 órától Haiti-Skóciával, 6 órától Ausztrália-Törökországgal játszik. A mérkőzéseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is közvetíti. Kiütéses győzelmet aratott második mérkőzésén a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a Kassán zajló Európa-bajnoki selejtező tornán, mivel 21-22-re legyőzte Georgiát. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tutka Sándor összeállítású magyar férfi kajak 4-es aranyérmet szerzette a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa-bajnokságon. Ebben a számban 2017 után született ismét magyar győzelem a kontinens viadalon. A nők hasonló számában a Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina és Mészáros Anna 4-es az 5. helyen zárt. Ezüstérmet nyert Kopasz Bálint 1000 méteren, Lutz Anna 200 méteren. Kis Ágnes és Nagy Bianca kenupáros 200 méteren a 6. helyen zárt. A parakajakosok között Kis Péter Pál aranyérmes, Suba Róbert pedig ezüstérmet szerzett, Varga Katalin pedig bronzérmes lett. Köszönöm a figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap is változékony, felhős, napos idő lesz. Kezdetben elszórtan, majd egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délnyugaton felhőszakadás is lehet. A szél megerősödik. Éjszaka 8-17, holnap napközben 24-28 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Három magyar úrnak köszönheti a világ a villamos energiaellátás forradalmasítását. Nem sokára erről is beszélgetünk, a témánk pedig még adott. Melyik találmány hiányozna neked a legjobban a hétköznapjaidból? Szólj hozzá! A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Megyünk tovább a délutánunkban.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha azt mondom, elektromosság, akkor valószínűleg nem a feszültség átalakítás az első dolog, ami eszünkbe jut, pedig a mai modern világunk szó szerint összeomlana a következő három magyar úriember nélkül. Ők Bláthy Otto Titus, Déri Miksa és Zipernowski Károly. Bár külön-külön is brilliáns elmék voltak, az igazi világszenzációt csapatban követték el, amikor közösen megalkották a transformátort. Ez az a szerkezet, ami elektromágneses úton alakítja át a váltakozó áramfeszültségét és áramerősségét, tehát ha az egyik csökken, a másik nő, és pont ez a trükk teszi lehetővé, hogy a villamos energia óriási távolságokat tegyen meg a vezetékeken anélkül, hogy elveszne az úton. Lényegében ennek a triónak köszönhetjük, hogy most is ég a lámpa a szobában, működik a hűtő, vagy éppen tölteni tudjuk a telefonunkat. Elképesztő belegondolni, hogy mennyi minden alapvető dolgot adtak a magyar elmék a világnak, ugye? Maradj velem a Magyar Feltalálók napján, mert még jövök hasonló sztorikkal, és közben várom az üzeneteket azzal kapcsolatosan, hogy mely találmány hiányozna a legjobban a hétköznapjaidból. Írj SMS-t, vagy üzenhetsz Viberen is 0630303380. A halott pénzzel folytatjuk most a szombat délutánunkat itt a Petőfén, ez a Gyerekek. Otthon a

Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.

0: Wolfgang és a Lángoly, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Én nagyon hiányolnám a rádiót, gyakorlatilag egész nap titeket hallgatlak, fuvarozok, szóval rádió nélkül nagy bajban lennék. Jött ez Zsoltitól a mai témánkkal kapcsolatosan, vagyis hogy mely találmány hiányozna a legjobban a hétköznapjaidból. Köszi, Zsolti! Aztán Séf Rita aláírásra jött, hogy sziasztok, a tűzhely, és mondjuk a lábasok nélkül milyen nehéz lenne az élet és a főzés, az biztos. A mikrohullámos sütőt is nagyon szeretjük, az is egy nagyon jó kis találmány. Aztán Kovitól jött még, hogy tudom, többen írták, de a telefon tényleg hatalmas találmány. Na és a fúró, főleg amikor a szomszéd használja, akkor a legjobb. De állítólag hétvégén sokkal puhábbak a falak, főleg vasárnap délután, ebéd után. SMS és Viber számunk 06303030380, jöhetnek még ide az üzenetek, de írhatsz Facebookon és Instán úgy szintén. A Kolibrivel folytatjuk már is a késő délutánunkat. Ez a 20-at, a Petőfi.
1: Nézem, ahogy nézek át.

magyar. Két teljesen különböző, mégis ezer szállal egymásra rezonáló zenei világ találkozásából született meg a legfrissebb hazai zenei csemege, ugyanis összebútorozott a Honey Beast és a Fonogram díjas Pannó Graszt, megérkezett a Hullika cseresznyefa virága című zenéjük és a hozzá tartozó látványos klip is. A szerzemény tökéletesen ötvözi a népköltészeti dallamokat a Honey Beastre jellemző lírai, önironikus világgal. Olá Józsi, a Pannó Graszt vezetője szerint a titok egyszerű volt, hogy senki sem akart kibújni a bőréből. Mindenki azt csinálta, ami ez a legjobban ért, a stúdióban pedig egyszerre egy közös örömzenéléssel vették fel az egészet. Csupa szív, csupa mélység és elképesztő energiák. Íme a Honey Beast és a Pannó Graszt közös zenéje, a Hullika cseresznyefa virága. Itt a Petőfi.

0: Zárjuk a délutánunkat itt a Petőfin, ahol minden magyar, és elindítjuk a szombat estét. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. A témánk viszont még továbbra is adott, melyik az a találmány, mely hiányozna a hétköznapodból. Mindenről a Magyar Feltalálók napján beszélgetünk. SMS és Viber számunk 0630303380, de a Facebookon és Instán is megtalálsz minket. A friss híreket mindjárt meghallgatjuk, és mutatom is, hogy mivel folytatjuk. Utána jön a Kovalszky meg a Vegától a 15 millióból egy.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Szeles idő lesz futózáporokkal. Orbán Viktor maradt a Fidesz elnöke. Ellopták az angol labdarúgó válogatott felszerelését.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az 52-es úton Solt és Fülöp szállás között. Ha bármi

0: Magyar Védőnők napja. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az ünnep alkalmából közösségi oldalán azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében és az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában is. Több ezren vettek részt ma Belfastban egy rasszizmus ellenes demonstráción, miután a városban napokig tartó erőszakos zavargások törtek ki egy késes támadás után. A belfasti városháza előtt tartott megmozduláson a felszólalók hangsúlyozták, hogy a héten családoknak és kisgyermekeknek kellett elmenekülniük otthonukból a rasszista erőszak elől. Az északír fővárosban és több más településen azután szabadultak el az indulatok, hogy egy szudáni férfi késsel súlyosan megsebesítette egy helyi lakost. Ellopták az angol labdarúgó válogatott felszerelését az Egyesült Államokban. A cipőkből, mezekből és labdákból álló szállítmányt egy feltört teherautóból vitték el Kansas Cityben. A történtek miatt két embert őrizetbe vettek. Az angol válogatott szerdán játssza első VB meccsét Horvátország ellen.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Somogyi Zsófia. A társházigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is megkezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon. Kanada 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával Torontóban. A kanadaiak ezzel megszerezték VB történetük első pontját. Az Egyesült Államok 4-1-re verte Paraguayt úgy, hogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak. A VB-n ma 21 órától Katar-Svájc találkozót rendeznek, éjfélkor kezdődik a Brazília Marokkó, holnap hajnali 3 órától Haiti Skóciával, 6 órától Ausztrália Törökországgal játszik. A mérkőzéseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is közvetíti. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású magyar férfi kajak 4-es aranyérmet szerzett a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa bajnokságon. Kőhalmi Emese 1000 méteren nyert aranyérmet, ebben a számban Kopasz Bálint ezüstérmes lett. Szintén ezüstérmet szerzett Lutz Anna 200 méteren, Varga Ádám pedig bronzérmes lett 500 méteren. A parakajakosok között Kis Péter Pál aranyérmet, Suba Róbert pedig ezüstérmet szerzett, Varga Katalin bronzérmes lett. És szintén bronzérmes lett a Csorba Zsófia, Opavszki Réka, Kollár Kristóf és Fejes Dániel alkotta vegyes négyes is. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es katalán nagydíj mai időmérő edzését, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről. Russell mellől a 7-szeres világbajnok honfitársa, a Ferrarival versenyző Lewis Hamilton startolhat majd, míg a harmadik rajtkockából az összetettben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli Russell Mercedes-es csapattársa kezdheti meg a versenyt. Köszönöm a figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap is változékony, felhős, napos idő lesz. Kezdetben elszórtan, majd egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is lehet. A szél megerősödik. Éjszaka 8-17, holnap napközben 24-28 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Morzsaporszívó, konzervnyitó, mikrohullámú sütő, rengeteg találmány van, melyek megkönnyítik a hétköznapjainkat. Na és neked melyik hiányozna a legjobban, ha hirtelen megszűnne létezni? Várom az üzeneteket így a Magyar Feltalálók napján. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, a kezdés Kováéké.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elé éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondtam, nem trilapálja, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
2: Várom a percet, már rég múlt.

Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A Magyar Feltalálók napján pedig arról beszélgetünk, hogy mely találmány hiányozna a legjobban a hétköznapjainkból. Levi írt, hogy szerintem sokan bele sem gondolnak, mekkora találmány a mosógép vagy a távirányító. Hát igen, Ilditől jött, hogy hajszárító, testápoló, tükör, öngyújtó és autó, ezek a legjobb találmányok szerintem. Sokszor bele sem gondolunk, hogy egy-egy hétköznapi használati tárgy nélkül tényleg milyen nehéz is lenne az életünk. Nagyon jó példákat kaptam, például fogkefe, ugye az előbb a mosógép, az öngyújtó vagy a távirányító. Régen persze nem volt olyan macera csatornát váltani, mert nem is nagyon voltak tévéadások, de amióta több száz közül lehet válogatni, ott a streaming is, hát mennyivel jobb, hogy távirányítóval tudunk kapcsolgatni. Te viszont ne kapcsolj el, mert hogy rengeteg jó hazai zenével találkozhatsz itt a Petőfin. Már is a Nananával folytatjuk, akiktől itt a Before I Leave.

0: bárhol jársz, bármit csinálsz.
1: A Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
0: Minden magyar.

Én is mondok valamit. Redőny. Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nálad is rendszeres vita tárgya este, hogy teljesen lehúzza a redőnyt az alváshoz, vagy inkább fent maradjon? Mert sokan csak a tökéletes vaksötétre esküsznek, de a szakértők szerint a teljesen leengedett redőny nem feltétlenül a legjobb ötlet éjszaka. A belső biológiai óránknak ugyanis óriási szüksége van a természetes fényre. Ha teljesen elzárjuk a szobát a külvilágtól, akkor a vekker hangja hirtelen sokszerűen fog kitépni minket az álomból, garantáltan tompán, nyűgösen és fáradtan indítjuk akkor a reggelt. Ha viszont hagyunk egy pár centis rést a redőny alatt, a hajnali sugarak finoman, fokozatosan készítik fel a szervezetünket az ébredésre, ráadásul a meleg nyári éjszakákon a levegő is sokkal jobban átjárja így a hálószobát, ami szintén javítja az alvás minőséget. Ha pedig tényleg olyan típus vagy, akit a legkisebb fény zavar az elalvásban, akkor a megoldás lehet egy fényébresztős óra, ami mesterséges napfelkeltét szimulálva hoz vissza az élők közé minden egyes nap. Hát lassan eljön a trópus éjszakák időszaka, na de most még a szombat estére hangolódunk ezúttal Morjon Esszel, akitől már is szól a végtelen.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ugye mondtam, hogy kifogyhatatlan a magyar zseni kutya, még mindig a magyar feltalálók napját ünnepeljük, és hoztam neked három olyan nevet, akiktől valószínűleg le fog esni az állat. Kezdjük rögtön Csudi Józseffel, aki nem kisebb dolgot tett le az asztalra, mint a világ legelső távíró rendszerét. Már a köztudatba végül egy francia verzió ment át, az optikai és akusztikai távíró ötlete eredetileg tőle származott, és hogy a technikai zsenialitása mellé egy kis kulturális adalékot is kap, ő szerezte az első magyar operát is. Na aztán ott van Csorba György, akinek a rádiolokátort, vagyis a radart köszönhetjük. 1928-ban mutatott be egy olyan szerkezetet, ami a levegőben és a vízben mozgó tárgyak pontos helyét is képes volt meghatározni. Nem véletlenül méltatták érte világszerte, hiszen a mai napig erre épül a teljes közlekedésünk. Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban egy igazi úttörő a tech világából, Dán Klára. Sokan nem tudják, de a világ legelső számítógépes programozóinak egyike egy magyar hölgy volt. Ő írta a Neumann János féle legendás Maniac számítógép kódjait, és ezzel konkrétan a mai digitális és online világ alapjait fektette le. Hihetetlen koponyáink vannak. Na de a magyar feltalálók után jöjjenek a magyar zenészeink a szombat estében. Itt is van a Bobek féle Na Menz!

0: Szombat este a legjobb aláfestő zeneit hallod itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, csak pár percre pihentetjük a hazai kedvenceket, most jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Valmár és a Százszor.
1: Csináljunk most olyat, amit eddig még sosem, és hibázunk most olyat, amit eddig senki sem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bánárti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Szeles idő lesz, futó záporokkal, több párt is tisztújítást tartott. Gyermekvasutasokat avattak a hűvös völgyben.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Műszaki hiba miatt szünetel a határforgalom a 4-es úton a Záhonyi közúti határátkelő helyen. A forgalmat megállították. Szalagkorlátnak hajtott egy autó a 7-es úton Székesfehérvár elkerülő szakaszán. A 75-ös kilométernél a Szárazrét felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekült tábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron-Vár megyei Vitnyéd mellett. A volt miniszterelnök reagált a befogadó központ tervezett létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Magyar Péter szerint ugyanakkor az Orbán kormány emlékeztetői

0: Tisza párt képviselője közösségi oldalán azt írta, olyan intézetet akar létrehozni, amely segít abban, hogy az emberek részei lehessenek a döntések előkészítésének. Gyermekvasutasokat avattak a Hűvösvölgyi végállomáson. A 150 fiatal egy több hónapos tanfolyam során megismerkedhetett a vasutas szakma alapjaival és a környék nevezetességeivel. Az eseményen Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter arra bíztatta a gyerekeket, hogy akár életpálya is gondoljanak a vasútra.
1: Petőfi Rádió Sport.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Somogyi Zsófia. A társházigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is megkezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon. Kanada 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával Torontóban. A kanadaiak ezzel megszerezték VB történetük első pontját. Az Egyesült Államok 4-1-re verte Paraguayt úgy, hogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak. A VB-n ma 21 órától Katar-Svájc találkozót rendeznek, éjfélkor kezdődik a Brazília Marokkó, holnap hajnali 3 órától Haiti Skóciával, 6 órától Ausztrália Törökországgal játszik. A mérkőzéseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is közvetíti. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású magyar férfi kajak 4-es aranyérmet szerzett a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa bajnokságon. Kőhalmi Emese 1000 méteren nyert aranyérmet, ebben a számban Kopasz Bálint ezüstérmes lett. Szintén ezüstérmet szerzett Lutz Anna 200 méteren, Varga Ádám pedig bronzérmes lett 500 méteren. A parakajakosok között Kis Péter Pál aranyérmet, Suba Róbert pedig ezüstérmet szerzett, Varga Katalin bronzérmes lett. És szintén bronzérmes lett a Csorba Zsófia, Opavszki Réka, Kollár Kristóf és Fejes Dániel alkotta vegyes négyes is. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es katalán nagydíj mai időmérő edzését, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről. Russell mellől a 7-szeres világbajnok honfitársa, a Ferrarival versenyző Lewis Hamilton startolhat majd, míg a harmadik rajtkockából az összetetben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli, Russell Mercedes-es csapattársa kezdheti meg a versenyt. Köszönöm a figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap is változékony, felhős, napos idő lesz. Kezdetben elszórtan, majd egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is lehet, ha a szél megerősödik. Éjszaka 8-17, holnap napközben 24-28 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Fotográfia, holográfia és olajkutatás, ezekhez is komoly köze van magyar feltalálóknak. A Magyar Feltalálók napján beszélgetünk még erről, miközben jó hazai zenéket is hallgatunk a szombat estén mellé. Érkezik már is a Valmar és a Százszor.
3: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Carson Komával megyünk tovább a szombat esténkben. A srácok azt mondják, hogy júniusban érkezik még egy utolsó, hosszabb, közéleti témájú zenéjük, a Pesti Bárdok, amivel végleg lekívánják zárni ezt a fejezetet, hogy aztán utána újra ezer más felszabadultabb dologra figyelhessenek. Ha te is részese lennél a lezárásnak, akkor szeptember 4-én a Budapest Parkban egy hatalmas bulival hagyhatod a hátad mögött az elmúlt éveket. Most pedig szóljon egy Carson Koma dal, ez a Jude Law-val közös Szemüveg, itt a Petőfi. Okay.

hajnali fény. Az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz. Halaványul a vágy, ha magányomban mellé ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túszük a szórát, ne sietesd az órát.

Minden magyar ez a Petőfi Rádió. Azt gondoltad volna, hogy a fotózást teljesen forradalmasító első tükörreflexes fényképezőgépet Dulovics Jenőnek köszönhetjük? Vagy azt, hogy a nappalitban lévő színes tévét és a zeneőrültek kedvenc mikrobarázdás hanglemezét is Goldmark Péter Károly szabadalmaztatta? De a föld mélyét és a látványos jövőt is mi hódítottuk meg. Ötvös Loránda torziós ingával konkrétan megnyitotta az utat a fekete arany, vagyis az olaj és az érc lelőhelyek felkutatása előtt, a Nobel-díjas Gábor Dénes pedig a holográfiával alkotott valami egészen elképesztőt. A sor még hosszan folytatható lenne, mert zsenikből nincs hiány, de azért igyekeztem összeszedni a mai napon a legkiválóbb magyar feltalálókat. Most viszont adunk a zenének az Elé Szuzival, ez a Kisenyitom a szemem, itt a Petőfim.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szombat este is érdemes minket választani. A következő órákban is rengeteg jó hazai zenét hallhatsz, és még koncertajánlókkal is érkezem. Aztán ne feledd, hogy a Petőfi Rádió legendás műsora az Akusztik is elrajtol majd, ezúttal a Bowie and Friends csapatával, hogy a nevük is sejteti David Bowie legnagyobb slágereit, és a Bowie életmű intimebb oldalát is megmutatják nekünk. Szóval érdemes maradni a következő órákban is. Most pedig hangolódunk a szombat esténkre Blanchal és félszemmel, ez a Bájital, a Petőfim.

0: Újdonságokkal, igazi örökzöldekkel és koncertajánlókkal is jövök a következő órákban itt a Petőfin, ahol minden magyar. Szép estét a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallod, tarts velem a folytatásban, mindjárt hozom Dr. Bérest a fekete vonattal, halott pénzzel és Mankinekkel. Hol van az a lány?
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTBA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: 20-valahány énekesből mi kettőnket választottak. Szécsi Palit és engem.
4: És ebből akkora barátság lett, hogy volt, hogy úgy írtatok alá, hogy Szécsi Péter és Pór Pál.
3: Igen, úgy képzeld el, hogy mind a kettőnkről, a Paliról is, meg rólam is letépték az inget teljesen. Vérszemet kaptak a többiek, és mint trófát úgy lobogtatták az inget.
2: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
1: A műsorajánló után a legfrissebb információ első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Szeles idő lesz, futózáporokkal. Orbán Viktor maradt a Fidesz elnöke. Leomlott egy középkori épületfala Erdélyben.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Egy lerobbant kamion foglalja el a külső sávot az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a 17-es kilométernél. 2-3 kilométeres a torlódás. Műszaki hiba miatt szünetel a határforgalom a 4-es úton a Záhonyi közúti határátkelő helyen. A forgalmat megállították. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-180-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. Korábban Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor túlszul ejtette a Fideszt és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújítását. Több ezren vettek részt ma Belfastban egy rasszizmus ellenes demonstráción, miután a városban napokig tartó erőszakos zavargások törtek ki egy késes támadás után. A belfasti városháza előtt tartott megmozduláson a felszólalók hangsúlyozták, hogy a héten családoknak kellett elmenekülniük otthonukból a rasszista erőszak elől. Az északír fővárosban és több más településen azután szabadultak el az indulatok, hogy egy szudáni férfi késsel súlyosan megsebesített egy helyi lakost. Leomlott az evangélikus templom külső erődítésének egy része az erdélyi Múzsnán. A 15. századi épület északi fala hajnalban dőlt le, a balesetben senki sem sérült meg. A műemléképület környékét lezárták, a hétvégi vezetett túrákat törölték. Váratlan közjátékkal zárult 14. Leó pápa spanyolországi útja. Tegnap a pápai különgépen műszaki hiba lépett fel, a javításra tett kísérletek pedig nem jártak

0: A VB-n ma 21 órától Katar-Svájc találkozót rendeznek, éjfélkor kezdődik a Brazília-Marokkó, holnap hajnali 3 órától Haiti-Skóciával, 6 órától Ausztrália-Törökországgal játszik. A mérkőzéseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is közvetíti. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású magyar férfi kajak 4-es aranyérmet szerzett a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa-bajnokságon. Kőhalmi Emese 1000 méteren nyert aranyérmet, ebben a számban Kopasz Bálint ezüstérmes lett. Szintén ezüstérmet szerzett Lucanna 200 méteren, Varga Ádám pedig bronzérmes lett 500 méteren. A parakajakosok között Kis Péter Pál aranyérmet, Suba Róbert pedig ezüstérmet szerzett, Varga Katalin bronzérmes lett. És szintén bronzérmes lett a Csorba Zsófia, Opavszki Réka, Kollár Kristóf és Fejes Dániel alkotta vegyes négyes is. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es katalán nagydíj mai időmérő edzését, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről. Russell mellől a 7-szeres világbajnok honfitársa, a Ferrarival versenyző Lewis Hamilton startolhat majd, míg a harmadik rajtkockából az összetettben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli, Russell Mercedes-es csapattársa kezdheti meg a versenyt. Köszönöm a figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap is változékony, felhős, napos idő lesz. Kezdetben elszórtan, majd egyre többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délnyugaton felhőszakadás is lehet. A szél megerősödik. Éjszaka 8-17, holnap napközben 24-28 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jól ismert, igazi együtténeklős nagy kedvencek, és az újdonságok sem maradhatnak ki a szombat esténkből itt a Petőfi. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallott, hello, tarts velem! Érkezik Dr. Béres, a halott pénz és a fekete vonat együtt az első körben. Ez a Hol van az arány?
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: melyik évtized magyar dalait szeretted a legjobban? Egy kis ízelítő a 80-as évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatott. Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar hatalmas dobásra készül a hazai alternatív rockzen egyik legfontosabb bástyája, a Queen Bee, ugyanis idén ünneplik a 35. születésnapjukat, és ebből a különleges alkalomból egy rendhagyó jubileumi albumot hoznak össze, ehhez nagyrészt nem ők, hanem te kell lesz. Ha van egy felejthetetlen történeted, amit egy koncertjükön, a backstage-ben, vagy akár személyesen a srácokkal éltél át az elmúlt évtizedekben, akkor azt ne tartsd magadban, fogalmazd meg és küldd el nekik június 30-áig a hello@queenbee.hu e-mail címre, hogy te is hivatalosan a Queen Bee történelem része lehess. Ráadásul a jubileumi évben nem hagynak minket élőzene nélkül, sőt, egy elképesztő koncertsorozattal tarolják le az országot a nyár folyamán. Június 20-án este 8-kor a Pesti rakparton a Lánchíd lábánál indítják az úzást, június 27-én Veszprémben, július 11-én Győrben, július 17-én pedig Kecskeméten találkozhatunk velük, és így tovább. A nyári szezont majd stílusosan a fővárosban zárják egy dupla kobucival szeptember 4-én és 5-én. Most pedig melegítsünk elő a Queen Bee bulikra. A legújabb zenéjükkel, ez a Láthatatlanul, a Petőfi.
1: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Queen Bee zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
2: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
3: Ez a legújabb magyar zene.
2: Láthatatlanul.

0: az egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Fonyódon a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jöhet egy kis örök mozgó hard rock a szombat esténkben. A hazai rock élet egyik legfontosabb alapköve az igazi fekete bárány P-Mobil jön, akik több mint 50 éve maga a magyar hard rock. A Schuster Lóránt által vezetett formáció volt a legelső Magyarországon, melynek buliain szó szerint csápolni kezdett a közösség. Már 70-es években a kultúrpolitika próbálta a föld alá szorítani őket az olyan örökzöldekkel, mint a két forintos dal, vagy éppen a Miskolc, kitörölhetetlenül beírták magukat a történelembe. Konok megalkuvást nem tűrő stílusukkal nemzedékek számára váltak hivatkozási alappá, és a mai napig megállíthatatlanul turnéznak. Élőben is letesztelheted az energiákat, az urak ma Sixon csapnak a húrok közé, de ha erről lemaradnál, akkor semmi vész, mert jövő héten már Győrben zúznak. Most pedig nálunk itt a Petőfin, jön a P-Mobil, és a Menj tovább!

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar nagy lendülettel vetjük bele magunkat a szombat este folytatásába. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a friss hírek után pedig jön majd a Balkán VIP, vagy éppen a Magna Cum Laude. A színezt újrával rajtolunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
2: Már 2 éve minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Éljük át együtt a játék örömét.
4: Mi már voltunk Magyarország szeretlete.
3: Ugye? Mindig vesztes csapat volt, mind a hárman.
5: Mindannyian.
3: Háromszor belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
5: 180.
3: Így van, tovább.
5: Normális maga?
4: Ne fordulj el, hadd csókoljon meg a honlapát.
6: Hastánc. Vízisí.
7: Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra. A Petőfi Rádióban.
8: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
9: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
10: És szerintem zseniális ez a szöveg.
11: Ez überelhetetlen.
8: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
11: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
9: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
8: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után
7: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
7: Ez a Petőfi Rádió.
0: Szeles idő lesz, futózáporokkal, megindult a forgalom a Záhonyi határátkelőn. Átadták a felújított városházát Esztergomban.
7: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Kamion és autó ütközött az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a 17-es kilométernél. A külső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a torlódás. Megindult a forgalom a Záhonyi határátkelőn. Korábban műszaki hiba miatt szünetelt az átkelés. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3033 180-as számra.
7: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekült tábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd mellett. A volt miniszterelnök reagált a befogadó központ tervezett létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Magyar Péter szerint ugyanakkor az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen bizonyítják, hogy menekült tábort akartak létrehozni. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán, kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hivatkozva hozott. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez. A régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 19. századi templom falmaradványait.
7: Petőfi Rádió. Sport.
12: Ferencvárosi bronzérem Máltán. Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. A férfi vízilabda bajnokok ligája bronzmérkőzésén Máltán Ferencváros Olimpiakos Pireusz 16-13, a miénk tehát legyőzték a görögöket. A Ferencváros vezetett már 6-4-re, onnan még fordítottak a görögök 8-6-ra, aztán a hajrában elhúzott 2-3 góllal a zöld-fehér együttes. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású magyar férfi kajak 4-es aranyérmet szerzett Portugáliában az olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa bajnokságon. Ebben a számban 2017 után született ismét magyar győzelem a kontinens versenyen. Kőhalmi Emese 1000 méteren lett aranyérmes.

0: így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az érről. A sporthíreket Virányi Zsolt mondta el.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap is változékony, felhős, napos idő lesz. Kezdetben elszórtan, majd egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délnyugaton felhőszakadás is lehet. Na, a szél megerősödik. Éjszaka 8-17, holnap napközben 24-28 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hazai kedvencek és újdonságok egymás után a szombat estében itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok. Találkozhatsz majd ebben az órában a Generállal, hozom Jude Law újdonságát is, de most a Magna Cum Laude-é a kezdés. Színezd újra!
3: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A szombat esténkben jön Jude Law, aki rendesen ránk rúgta az ajtót. Megérkezett a Vroom, a hamarosan megjelenő Civil című nagylemezének legelső előfutára. A hazai szcéna egyik legmeghatározóbb arca, aki már a felfoghatatlan 150 millió feletti streamelésnél jár Spotin. A nehezebb, lelkisebb témák helyett most egy tudatosan lazább, fülbemászó nyári slágert hozott nekünk, ami tökéletes kísérője az esti ablakletekerős autókázásoknak. A zenéhez ráadásul egy elképesztően látványos klip is forgott, amiért a stáb egészen Japánig repült. A végeredmény egy igazi éjszakai száguldás lett Tokió fényárban úszó utcáin tele ikonikus sportautókkal. Jön tehát Jude Law és a Vroom, ha pedig élőben csípnéd el az urat, akkor június 21-én a Fezenen, vagy éppen július 2-án a Sopron Festen megtalálod.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A kerek 10 éves jubileumát ünneplő Follow the Flow egy vadonatúj friss dallal indítja a nyarunkat. Megérkezett a Beszívom, amely a zenekar készülő nagylemezének a nyitó dala, és egyben egy teljesen új korszak kezdetét is jelzi. Az elmúlt évtizedben a srácok a hazai könnyű zene abszolút meghatározó szereplőivé váltak. Többszörös arany és platina lemezes formációként olyan gigas lágerekkel hódították meg az országot, mint a Nem tudja senki, az Anyám mondta, vagy éppen a Szélcsend. A most érkező Beszívom viszont egy nagyon tudatos, bátor váltás tőlük. A dal egy rendkívül fontos témát boncolgat, arról szól, hogyan engedhetjük el végre a folyamatos megfelelési kényszert és a külvilág zaját, megmutatva, hogy mások másolása helyett önmagunkat felvállalva is lehetünk sikeresek. Zeneileg egy nagyon energikus afrobeat alapú világot hoztak nekünk, ami könnyed, táncolható és nem Follow the Flow-s, úgyhogy engedd el a felesleges stresszt, jöjjön a Follow the Flow újdonsága, ez a Beszívom a Petőfin.
1: Ez

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Gyere velem a szombat este következő órájába is, mert hogy rengeteg hazai kedvencet, újdonságot és régebbi nagy slágert is hozok neked. Jön majd többek között az Unisex, a Telehold, vagy éppen a Lóci játszik, nem táncolsz jobban.
1: Nem táncolsz jobban, mint én, nem táncolsz jobban, mint én.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
5: Készüljön fel az elmúlt 15 év legjobb zenei válogatására. Felidézzük a korszak felejthetetlen előadóival, köztük a Petőfi zenei díjjal elismert művészekkel, a legkedveltebb slágereket. Petőfi Pop Színpad. Minden kedden 19:30 perctől a Duna World-ön.
2: Itthon.
3: Otthon.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
0: A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Szeles idő lesz, futózáporokkal. Orbán Viktor maradt a Fidesz elnöke. Drogdílereket fogtak Törökszent Miklóson.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Lerobbant egy teherautó az M1-es autópályán Győr térségében a terelt szakaszon. Budapest felé a 115-ös kilométernél csak egy sáv járható. Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M4-es autóúton az M0-as csomópontjánál. A főváros felé a belső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Már holnap aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, erősítette meg az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Több ezren vettek részt ma Belfastban egy rasszizmus ellenes demonstráción, miután a városban napokig tartó erőszakos zavargások törtek ki egy késes támadás után. A belfasti városháza előtt tartott megmozduláson a felszólalók hangsúlyozták, hogy a héten családoknak kellett elmenekülniük otthonukból a rasszista erőszak elől. Az északír fővárosban és több más településen azután szabadultak el az indulatok, hogy egy szudáni férfi késsel súlyosan megsebesített egy helyi lakost. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Kertyű Bálint lett. Korábban Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor túlszulejtette a Fideszt és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását. Tóth Szabolcs dandártábornokot, az Alkotmányvédelmi Hivatal korábbi dolgozóját bízta meg a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetésével a belügyminiszter. Pósvai Gábor emellett Annus Zsolt Antal alezredest, a Nemzeti Információs Központ munkatársát nevezte ki az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának. Drogkereskedőket fogtak el a rendőrök Törökszent Miklóson. A két helyi gyanúsított otthonában a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, valamint az eladáshoz használt eszközöket és mobiltelefonokat is lefoglaltak. A nőt és a férfit kihallgatták, majd őrizetbe vették.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap is változékony, felhős napos idő lesz. Kezdetben elszórtan, majd egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délnyugaton felhőszakadás is lehet. A szél megerősödik. Éjszaka 8-17, holnap napközben 24-28 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Feltesszük a koronát a szombat esténkre, itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Igazi nagy kedvencek, újdonságok és együtt éneklős örökzöldek. Ezekre készülhetsz a következő egy órában. Jön mindjárt a tele.

0: Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A hazai regiszténa abszolút királyai, az Airi Mafia tagjai egy hatalmas időutazásra invitálnak minket. Július 17-én a Kobuci kertben egy egészen rendkívüli koncertre készülnek. Egyetlen este erejéig teljesen félreteszik a későbbi rádiós lágereket, és kizárólag a kezdeti időszak a legelső kultikus Fel a kezekkel című albumuk dalait pakolják össze egy műsorba. Úgyhogy ha újra élőben akarod ordítani a Yamachint vagy a Fel a kéket, akkor ott a helyed az első sorban, de ha nem akarsz júliusig várni az igazi maffia energiákra, akkor van egy nagyon jó hírem, a fesztivál szezonban természetesen lépten nyomon beléjük botolhatsz, hiszen gőzerővel dübörög a turnéjuk, ott lesznek többek között a Sopronfesten, a Fülesbagolyfesten és a Művészetek Völgyében is. Jön az Airi Mafia újdonsága a Betonhofival közösen, ez van eztek.
1: Bevasztok, én Kéri Andrást, Kálán

hazai kedvencek és újdonságok változatosan itt a Petőfin, ahol minden magyar. A szombat esténkben Nora Till érkezik, aki elhozza az utolsó utáni kör hangulatát. Megvan az a pillanat, amikor egy jó kis buli végén a többiek már a kabátjukat keresik, te pedig még teljesen benne lennél az éjszakában, amikor csak ülsz az asztalnál, simán kérnéd az utolsó utáni kört is, mert olyan jó még egy kicsit dumálni, megállítani az időt és megváltani a világot. Egy a lényeg, hogy ne kelljen hazamenni egyedül a gondolatainkkal. Pontosan ezt a hajnali melankolikus hangulatot kapta el Nora Till a legújabb zenében, ami egyébként teljesen egyedül a négy fal között született meg a saját szobájában, miközben a belső világát meg az élet nagy kérdéseit öntötte zenébe. A végeredmény egy elképesztően fülbemászó, bekuckózós dal lett. A hölgyet egyébként korábban már élőben is elcsíphetted nálunk a Hajrá Magyarok stúdió koncert sorozatában. Ha esetleg lemaradtál volna róla, a Petőfi Rádió YouTube csatornáján bármikor visszapörgetheted. De most jöjjön a legfrissebb zenéje. Itt van Nora Till és a Last Round Stable a Petőfin.

0: ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál a mai napon. Tégy így holnap is, már délután 2-től jövök. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, a folytatásban pedig már is indul az akusztik a Bowie and Friends-zel. Maradj, ha teheted. Szép estét!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Media Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most indul az akusztik, aminek koncert színpadán ezen az estén a Bowie and Friends zenekar zenél nekünk 60 percen át, csak a fülbemászó dallamoké a főszerep itt a Petőfin, úgyhogy tarts velünk ma este.

0: Köszönjük szépen. Jó estét, sziasztok! Mi a Bowie & Friends nevű formáció vagyunk, hát ennek egy kicsit ilyen leszűkített csapata ma este. Hát David Bowie dalokat játszunk főleg. Az előző Rebel Rebel című szám volt. Kedves Bali, konferedve köszönt.
1: Ó, hát akkor visszamegyünk egészen korai időkben, maradunk a Rebel időszaknál körülbelül. Ez pedig a Ziggy lesz.

0: Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük.
1: Következő dolog egyébként még egy lemezzel visszamegyünk korábban, az a Hunky Dory című lemeznek, azt hiszem az a címadó, igen, vagy nem címadó, bocsánat, hanem a nyitódala. A címe Changes.

0: Petőfi Rádió akusztik, a színpadon a Bowie and Friends.
1: Néha egy előkerül, amikor az emberi David Bowie-ról kérdezik, mint minket interjú előbb volt egyébként, vagy bármilyen esetben, hogy 10 évvel ezelőtt halt meg, és néha így felmerül az a kérdés, hogy emlékszik az ember, hogy mit csinált éppen, vagy hol volt, amikor megtudta, hogy David Bowie meghalt. És az jut eszembe, amikor már így gondolkodtam, hogy ezt a dalt, a következő dalt eljátszuk, hogy én sokkal szívesebben gondolok arra, amikor halálát megelőző 3 évvel előtte kiadott egy lemez, teljesen váratlanul, ugye nem is tudta senki, hogy készül lemezre, ugye úgy volt, hogy teljesen visszavonult, nem koncertezett sem mindenféle publikus szerepléstől, és így hirtelen semmiből kijött egy dal, meg így hát a hír, hogy lesz egy új nagy lemez. És emlékszem, hogy ez teljesen ilyen váratlan volt. Azt szerintem ő volt az első olyan előadó, aki ezt megcsinálta, hogy így mindenféle előzetes hír nélkül, csak így bizonyos hétfő reggel, így pak, megjelent egy dal, meg hozzá volt tartozó videoklip. Úgyhogy én nekem az egy sokkal ilyen kellemesebb, kedvesebb emlékem. És ez a dal, ez a 2013-as dal, az a címe, hogy Where Are We Now?

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük.
0: A következő dalban szeretnénk nagyon nagy szeretettel köszönteni a színpadon Kéz Lucát. És egy olyan dal lesz annak a végén, remek lehetőség lesz az együtt éneklésre majd, mint egy közös nagy kórus. Mindenki ismeri fogja.
2: Köszönöm, hogy Starman.

0: Köszönjük szépen. Tök jó bevált, nem? Egyébként alapvetően, hogy kicsit így elvigyem az érdem, az én ötletem volt az, hogy hegedűvel egészítsük ki, mert hogy igazából, tehát hogy tök jó, hogy akusztikusan játszunk, csak az kicsit ilyen snaszt lett volna, hogy mindössze ennyi az egész, hogy akusztikus gitárra játszunk a rendes gitár helyett, úgyhogy gondoltam, hogy tök jó lenne egy olyan hangszer, ami kicsit így más mondjuk, tehát nem csak egy másik gitáros, vagy egy billentyúhoz olyan szólamokat a dalokban, hanem hiszen ez tök jól lett, úgyhogy. De mindjárt megcsodálhatjátok ismét a Lucának, milyen királyul hegedül, és a következő dalban is játszik, aminek a címe
1: The Man Who Sold the World.

0: Ez az akusztik itt a Petőfi Rádióban, amiben most a Bowie and Friends zenél.
1: Szóval lassacskán bemutatjuk majd a zenekart is egyébként, hogy egyrészt nektek is, ha nem ismertek minket, másrészt meg a tévénézőnek is természetesen. Talán elsőként dobunk egy Gravel Shores. A következő dal egyébként tök vicces, mert de véletlenül jön egymást, ez a kettő, mert az előző a Space Oddity volt, és ez a következő dal ez tematikájában kötődik egymáshoz. Ritkán volt, sőt azt hiszem ez az egyetlen, ahol így idézőjelben folytatást írt Bowie egy dalához. Ez pedig az, és ennek az a cím, hogy Ashes to Ashes.

Köszönjük szépen! A következő dal lesz, ami az én nekem nagyon nagy kedvencem, és évente szoktunk itt a hajón egyébként játszani ilyen rendes időzőben, ilyen hangos ilyen David Bowie emlékesteket, és ezt egyetlen egyszer játszottuk még csak, úgyhogy gyorsan levettem a szedbe, hogy a többieket kicsit szívasson, mert kicsit ilyen bonyolult a dalszerkezet, ilyen kicsit ilyen ugratós akkordok vannak benne. Ez az Aladdin Sane című lemeznek az árodala, és azt hiszem, hogy sose játszott élőben. A dalnak az, ami Lady Grinning Soul.

Köszönjük szépen, köszönjük. Zongoránál Vikuke Dániel. És tök jó pontot mutattam be, ugyanis ez a következő dal szintén egy, tehát egy, ez mondja, egy duett lesz, ketten játszunk egy dalt. Az Life on Mars.

Köszönjük szépen. Ez egy 1974-es Bowie dal lesz, a 75-ös Young American Slim-nek a címadódala. Young American

0: Petőfi Rádió Akusztik ebben az órában a színpadon a Bowie and Friends.
1: Az, ugye említettem, hogy legfőképp itt a hajón szoktunk évente játszani ilyen Bowie tributesteket, és nekem mindig az a legizgalmasabb az egészben, hogy van ugyan egy magzenekar, vagy azok az emberek, akik sokszor fellépnek, de mindig szoktak lenni újabb és újabb énekesek, vagy zenészek, és ma este is van egy olyan énekes, aki soha soha nem játszottunk még, de a próbákon nagyon szuper, szuper hangulat volt, meg tök jó, hogy folyjátok szeretettel Mátyás Attilát az FO Systemből. Az első dalat csak röviden annyi, hogy ezt nem is mondtam én neked, hogy én ezt nagyon-nagyon-nagyon sokáig nem szerettem ezt a dalt, mert hogy ez a Les Dance van ez a dal, és nagyon-nagyon popos, nagyon-nagyon kis izé. De hogy az ember, főleg, hogy egy akusztikus gitárral játszott, akkor valójában rájössz, hogy ez egy kicsit elég egy depés dal, főleg a szövege is, meg ugye az egész hangneme, csak nagyon úgy van produszálva, hogy ez egy ilyen vidám dal lett belőle, de nagyon megszerettem azóta, úgyhogy ez a Modern Love című szám.

0: Ezt még egy egyébként. Ez tök jobb újra.
1: Hát ez is, igen, igen, ez is a populáris, ugye értelemszerűen egy kínai lányról szól, a kis Kína Girl. Úgyhogy, tehát akkor ez...
0: China Girl.
1: Gyere, Imre.

0: Köszönöm szépen! Köszönöm! Imrének és a fiúknak, lányoknak! Köszönöm! Sziasztok!
1: Nagyon szépen köszönjük egyébként, hogy meghallgattatok minket. Ma este mi voltunk a Bowie & Friends-nek ez az ilyen kicsit ilyen zanzásított akusztikus verziója. Mindenkit bemutattam, úgyhogy nagyon szépen köszönjük tényleg, hogy meghallgattatok minket. Ez utolsó szám következik, és ennek az a cím, hogy Heroes.

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen!
2: Petőfi Rádió Minden Magyar, az elmúlt egy órában az akusztikot hallgattad, amiben a Bowie and Friends zenélt nekünk. A jövő héten ismét lesz majd akusztik, viszont addig is búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
4: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
5: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: a Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
0: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
0: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
1: Ez a Kultúrfitness.
0: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
4: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
5: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, aminek fókuszában az Au Revoir zenekar jövője, valamint Budapest Parkos koncertje áll. Erről beszélgetek az énekessel, Fejér Mihállyal.

0: Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. A fókuszban ma este az Au Revoir zenekar jövője, valamint Budapest Parkos koncertje áll. Erről beszélgetünk az énekessel, Fejér Mihállyal. Köszöntelek!
1: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat én is, és köszönöm szépen, hogy fogadtatok a műsorban.
0: Ne kerülgessük a forrókását. Voltak itt nagy-nagy változások, biztos, hogy már nagyon sokan tudják, de meséld el nyilván annyit, amennyi komfortos.
1: Röviden, tömören, hát aki nem tudja, hogy kik vagyunk, csak most kapcsolta be a rádiót, és még a nevünket se hallotta, pláne nem írta le még soha jól. Mi az Au Revoir zenekar vagyunk, egy 8 tagú zenekar vagyunk jelenleg, és ketten, drága barátommal, Agócs Marcival indítottuk el, és hát fejlődött ez a zenekar egészen 8 tagúvá a duóból, és most az egyikük, pontosabban egyikünk, Márton elhagyja ezt a hajót, zazásítva ez a történet, hogy mi áll mögötte. Gyakorlatilag 15 éves korunk óta zenélünk együtt, én 33 vagyok jelenleg, tehát nem most kezdtük el.
0: Egy ideje
1: már csináljuk, megállunk színpadon mindenféle formációval, ez nem az első formáció egyébként, amivel színpadra álltunk. És hát akkor az ember megismerkedik nagyon-nagyon fiatalon a barátaival, meg ismerőseivel. Ilyenkor még nincsenek kialakult identitások, meg nincsenek kialakult személyiségek, hogy ki mit gondol a világról, ki mit képzel el arról, hogy ő milyen ember lesz egyáltalán. És úgy érdekeltünk egymás mellett, egyébként jó barátságban, most is jó barátok vagyunk, de úgy azért menet közben kiderült, hogy a párhuzamosnak tűnő vonalak, mondjuk arról, hogy mit gondolunk az életről, vagy a zenéről, vagy a művészetről, azok nem biztos, hogy párhuzamosak, csak nagyon közel haladnak egymáshoz. És most úgy az évek során kiderült, hogy itt ezek annyira el fognak térni egymástól, hogy hosszú távon nem fenntartható, jelenleg is, vagy jelenleg ebben az élethelyzetben nem fenntartható. Aztán lehet, hogy 10 év múlva megint fenntartható lesz, hogyha megint annyit változunk, de most éppen abba az irányba változtunk, hogy most nem tudunk mindenben együtt dolgozni komfortosan, most egy picit eltávolodunk egymástól, de nem biztos, hogy ez végleges, én ezt nyitva hagynám, de most ebben a formában azért nem tudott működni.
0: Egyébként te is annyira jó, hogy ilyen szépen beszélsz erről, mert a múltkor volt nálunk Agócs Marci, Hazai Gitárok című műsorban, és ugye hát csak felmerült ez így a szép építkezős műsorfolyamunk kapcsán, hogy hát Au Revoirról meséljen, és hát a jelenlegi dolgok is szóba kerültek, és egyébként nagyon-nagyon szép gondolatokat mondott múltról, jelenről, és arról is, hogy nagyon sok sikert kíván nektek, még hogyha azt hiszem valami ilyesmit mondott kívülről is, vagy a pálya széléről nézi, akkor is. Na most egy kicsit akkor térjünk rá a jövőre, mert ugye ez van most a beszélgetés fókuszában. Hát miben alakította át ez a csapatot, és mesélj a tervekről természetesen.
1: Miben alakította át, ezt talán pont a múltkor egy ilyen kis röpke interjúban említettem már, hogy mindig, amikor egy közösségből kiszáll egy ember, akkor azon a szinten az a közösség az megszűnik egy picit létezni.
0: Ezt igen.
1: Minden tagcserénél így van, vagy tagváltozásnál, és ez most is megtörténik, hogy az előző Au Revoir zenekar az már nem keresendő, de egy nagyon-nagyon hasonló, ám de picit más Au Revoir zenekar az keresendő, és ez az Au Revoir zenekar, hogy milyen lesz, tematikáját tekintve nagyon-nagyon hasonló zeneiséget azt megtartottuk, mármint hogy marad ez a kicsit folkos irány, ez a kicsit ez ilyen punkos, erezzel a hajam, de valamennyire méltóság teljes irodalmi része is megmarad, hát pont mint egy kocsmába este tudod bármikor.
0: Hogy?
1: Úgyhogy ez a része marad, pici átrendeződések vannak a zenekaron belül, szerepek megváltozása, hogy valaki többet vállal, valaki egy kicsit visszahúzódik, de azt gondolom, hogy kívülről rátekintve avatatlan szemnek nem biztos, hogy olyan ordas nagy változás fog feltűnni, ám de aki követi a zenekart, az biztos, hogy észre fogja venni, hogy az arcok, pláne a vezető arcok tekintetében ott azért változás történt. De aki eddig szerette az Au Revoir zenekart, mondjuk a zenéje miatt, az nem gondolom, hogy holnapra hátat fog fordítani.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfén.

0: Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Ennek az órának a fókuszában ma este az Orevoár zenekar jövője, valamint Budapest Parkos koncertje áll. Erről beszélgetünk az énekessel, Fejér Mihállyal. Mesélj egy kicsit a Budapest Parkos koncertről, egyáltalán hogyan készültök erre, úgy lélekben?
1: Hát ez még egy olyan koncert lesz, ahol ott lesz a Márton és a Bálint is. Tehát ez a lezáró koncert lesz. De már a háttérben, már amit kérdeztél, az már történik, tehát már készülünk a következő kvázi új formációs felállásra. Ez csak, hogy könnyű legyen, ez a Fishing Honor fő nagy színpadán este főműsoridőben fog megtörténni, úgyhogy ha van ilyen zenekaros pelenka a vásároltóval, ahol akkor szponzorációt keresünk, de ez a parkos koncert, ez még arról fog szólni, hogy itt lezárjuk ezt a korszakot. Nem tudja senki, mi várható. Én fel vagyok készülve mindenre, én bekészítettem a síráshoz zsebkendőt, meg az örömkönnyekhez is, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz ebből. Nem lehet elhazudni ezt a nagyon-nagyon sok időt, és lehet, hogy most éppen kevésbé mosolya teli ez az egész szféra így nyolcunknak, de azért itt volt rengeteg-rengeteg év, ami elképesztően jó volt, és komfortos, és nagyon-nagyon jó volt benne lenni. Úgyhogy várjuk szeretettel, hogy mi fog történni. Egy jó hosszú műsor lesz egyébként, szerintem alsó hangon 2 óra lesz ez a műsor. Lesz benne minden, a korábbi nem játszott dalok is benne lesznek, első kislemezről, amivel elindultunk.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy ívve milyen lesz.
1: Igen, de alapvetően nem halt meg senki, nem költözött el senki, mindenki a színpadon maradt, csak lehet, hogy egy másik formációval, konkrétan van, hogy egy fesztiválon játszunk ugyanazon a napon, úgyhogy jól meg kell találni azt a csapást nekünk, főleg a Marcival kettőnknek, hogy lehet ez egy diadalmas, de mégis méltóságteljes búcsúzás úgy, hogy közben nem egy mementó, de mégis csak megmarad azért az örömünnepi jellege, meg hú, hát szóval értitek, hogy jó nehéz a dolog, de én azt gondolom, hogy lesz tánc, lesz sírdogálás, és a végén meg lezárjuk az egészet.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Ma este még pár percre fókuszban az Orevoár zenekar jövője, valamint Budapest Parkos koncertje. Erről beszélgetek az énekessel, Fejér Mihállyal. A közönség egyébként mennyire, hogy mondjam, támogatja ezt, vagy mire számítotok így a közönség kapcsán? Vagy vannak-e már visszajelzések?
1: Voltak.
0: Volt.
1: Már amikor ledobtuk az első bombát, és bejelentettük, hogy lesz egy óriási változás, akkor a lehető legjobb visszajelzések jöttek, mert az volt a válasz a közönségtől, hogy srácok, ha így, akkor így. Megértik a zenekart, megértik a Marciékat, és én már konkrétan látom így a Facebook kommentekből, hogy nagyon sokan, akik kifejezetten az Orevoár zenekart szerették, azok most abszolút mennek a Marcival is, tehát valaki megy mind a két tulajdonképpen szekcióval, hallgatja az Orevoár, de hallgatja a Marciéknak a dolgait is, és van, aki maradt kifejezetten csak Orevoár zenekar hallgató, valaki meg azt mondta, hogy na jó, nekem a Marci személye kell, és én megyek vele. Nagyon-nagyon-nagyon minimális lemorzsolódás látszódik is számok tekintetében, amit azonnal kompenzál egy minimális felzárkózás, aki eddig mondjuk aludt. Tehát kvázi stagnálunk, viszont összességében azt mondhatnám, hogy ismét kiderült, hogy nagyon-nagyon jó fejközönséget építettünk föl. Amikor szomorkodunk, hogy miért nem 100 000-ek vannak a koncertjeinken, akkor itt az ellenpélda, hogy oké, hogy nincs ezért tripla puskás, viszont az a 4 000 ember, aki ott van, arról konkrétan személy szerint majd, hanem mindenkiről tudjuk, hogy ki, és azok támogattak. Nem, senkit nem támadtak be az ég egyadta világon, úgyhogy ez nagyon. Ott álltunk feltartott kézzel, meg fehér zászlóval, meg pajzsal egyszer, hogy most fognak halomra lőni minket, és nem. Az volt, hogy srácok, ez akkor hajrá mindenkinek.
0: Na még egy-két mondatban csak avasd be abba, hogy még idén miket terveztek, ugye mondtad a fesztivál megjelenéseket, hogy ott már az új felállással lesztek, de esetleg megjelenések tekintetében mi várható?
1: Készülünk egy lemezzel, családjaink nagy örömére hatalmas mennyiséget töltünk el otthon, zárójel nem, tehát nagyon-nagyon dolgozunk ezen az új lemezen, ez, ha minden jól megy, akkor egy ilyen 8 dalos nagy lemez lesz már az új felállással. Ez, hát hogy ez mikor fog elkészülni, szerettük volna már a nyáron kiadni, én azt gondolom, hogy ez egy picit csúszdázni fog kora őszre. Igen, játszunk a fesztiválokon, most nem nagyon lesz kvázi kisebb koncertünk, tehát ami lesz koncertünk, az nagyobb fesztiválon, valami jobb időszpotban, ami egyszerre jó is, meg nem is, mert nyilván kevesebb koncertünk van, viszont amik vannak, azok kiemeltek. Ami még izgalmas a nagy lemez meg a fesztiválok mellett, az, hogy évvégén játszunk a Műpában, ami az a másik hely, ahova szeretnénk zenekari pelenkát bérelni, mert ott a Bartók Béla nagy teremben ott az embernek azért megremeg a minden végtagja egyszerre attól az a teremtől már önmagában. Úgyhogy azt nagyon várjuk, illetve hát augusztusban még van egy kérdőjeles, be nem jelentett, de már dátum tekintetében látható spot, az meg egy meglepetés koncert lesz majd augusztus elején.
0: Ez a tökéletes végszó, Misi, nagyon köszönöm az idődet, és további sok sikert nektek.
1: Köszönöm szépen, és várjuk szeretettel az embereket a Budapest Parkba.
0: Az elmúlt egy órában Fejér Mihállyal, a megújult Orevoár zenekar énekesével beszélgettem a csapattal kapcsolatos aktualitásokról, valamint közelgő Budapest Parkos koncertjükről. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Vándorbot, amiben most már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában Fejér Mihállyal, a megújult Orevoár zenekar énekesével beszélgettem a csapattal kapcsolatos aktualitásokról, valamint közelgő Budapest parkos koncertjükről. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándorbot itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Csodaszép hajnalt neked, június 14-e van, hajnali 2 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Nagyon sok érdekességgel készültem neked hajnalban, ugyanis ma van a Viradók Világnapja, erről fogunk beszélgetni, most pedig a napfénytenger szól neked kezdésképpen.
1: Itt egy újabb óra.